Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Én erről soha nem beszéltem, de most már lassan így na, napvilágot lát a dolog különben, mert ez egy nagyon érdekes dolog, én már ezek évek óta küzdök, hogy belekeveredtem, tudjátok miben? Most nem ilyen.
3: Te jó Isten, miben?
2: Igen, mondom, nagyon ártalmatlan dolog. Csak sosem beszéltem, mert mindig fű alatt ment. Ugye a rádió műsor miatt eljött az egyik barátom hozzám, egy nagyon jó barátom, az András. Ő volt az első, aki ezzel az ötlettel jött. És azt mondta, és jött nekem, hogy valami nagyon fontos akarok mondani, elmehetek hozzád? Mondom, eljöhetsz hozzám, persze, miért? Azt mondja, eljön, és én izgatottan, figyelj, beszéltem a barátnőmmel, vagy ugye össze fogunk házasodni, beszéltem a barátnőmmel, az egész családdal, és mindenki ezt így kitalálta, hogy, és mindenki örül, mondom, de mit akarsz mondani? Te fogod levezetni az egész lakodalmat, mit szó? És így mondom, micsoda, mit? Mindenki azt mondja, hogy erre te vagy a legjobb, és így mondtam, hogy de most és olyan helyzetbe hoztak, hogy én tudod, így álltam, most ültem igazából, és így azt mondtam, hogy hát jó, tudod, és így mondom, és most utána meg izgultam fél évet, érted, így mondom, hogy lesz ez mi? Hát én nem tudom, hogy mit kell csinálni.
3: Aki kinéz az ablakon!
2: De nem, az más, az,
3: tudom.
2: Az más, csak mondják, hogy koordináljam le az egészet. Hát mondom, jó, na minél, és akkor ez megtörtént. Hát akkor ez nem elég, akkor elmúlt megint pár év, akkor jött a másik jó barátom, hogy hallod, te leszel az, aki tudod. Na mindegy, és akkor ez így valahogy minimálisan így elterjedt, ez odáig fajult, hogy tavaly már így nem tudom, nem azt mondom, hogy rengeteg, de mit tudom, tavaly már volt 5, vagy nem tudom én mennyi, hogy így mindig csak felhív valaki, hogy amúgy ráérni. Na mindegy, és akkor ez így elindult, és akkor én gondolkoztam ezen, hogy Jézusom, ez most jó vagy nem, vagy csináljam én ezt, vagy ne csináljam, vagy csináljam, de így annyiszor belekeveredek, és eldöntöttem, hogy hétvégén, és most szombaton megint egy ilyen lagzit csináltam, de egy ideje már nem is ismerem az ember, de most egy ideje már nem a barátoknak, hanem tudod, idegen embereknek, vagy hogy mondjam szóval. Mm. És akkor ott is izgultam az elsőn, amikor tudod, aztán rájöttem, hogy mikor az első ilyen idegenbe mentem el, és gondolkoztam, hogy jó van, oké, de mondom, már ez hova fajul ez a dolog, hát régen adja barátoknak kezdtem. Úgyhogy ez évek óta így megy, én erről sosem beszéltem, mindig olyan is volt, hogy megkérdeztem, hogy de amúgy honnan tudtok rólam, a rádióból, vagy valami? Nem, hanem így ajánlott ez meg ez, de akkor, ja, mondom, már ilyen is van, hogy ajánl, ez, jé, mondom, ez milyen érdekes, mondom, oké, mondom, ez egy fura dolog, ami kezd elszabadulni, ami én úgy nem tudtam, na és akkor eldöntöttem, hogy nem tudom, hogy milyen lesz ez a szombati, mondom, hogy tudod, mit mondom, ez a szombatinál meglátom, hogyha ez, ugye ők is adnak, akiket alapvetően nem ismerek, hanem itt is valami ajánlás történt, mondom, hogyha ez lemegy, mondom, jó, akkor tudod mit, akkor én ezt fölvállom. Ha meg nem, akkor meg ugyanúgy hallgatok róla, és semmit, tudod. De ez megint jó lett, és most már annyi ilyen jó mentünk keresztül, hogy akkor azt hiszem, hogy én ezt most már hivatalosan fölvállom. Hogy akkor ez
3: micsoda
2: is van.
3: Bejelentés?
2: Azért, mert fura. Mert sosem gondoltam, hogy ez egy vonala lesz az én életemnek, okay. Mert eljövök ide rádióműsor vezetni, csinálok egy marketing céget, ez már gondolom így annyira a portfólióban nem tudom, hogy nem esik bele, de figyelj, hogyha ez így megy, én ezeket most már így nem tudom hányat csináltam, az emberek is szoktak, felhívnak, hát akkor legyen.
3: Hát igen, mert van, aki nem ezt a hagyományos vonalat szeretné követni.
2: Hát igen, mert igen.
3: Vőféjjel nyomják végig a lagzit, hanem...
2: De jó, az is szó se róla.
3: Lazát. Úgyhogy ugye nyugodtan jelentkezzetek. Hát az Eci ingyen levezeti az esküvő körüli dolgokat.
2: Úgy beszéltük meg, hogy Anettnek mostában annyira jó megy, hogy...
3: Hogy én ezek a mecénásod.
2: Hogy Anett a mecénásom, de hát, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, hogy ő így azért direkt nem akar segíteni az embereknek. Hogy, de akkor én fölvállalom, hogy elmegyek, Anett meg kifizet, de hát te fizeted nekem a dolgokat, hogy ezt tudjuk csinálni, érted?
3: Ja, én időnként majd veszek neked ilyen drága öltönyöket. Hát
2: időnként?
3: Hát nem minden esküvőre, néha majd én mit tudom én, kapsz így évente két új öltönyt.
2: De, igen, de különben amúgy érdekesek ezek az új lagzik, mert ettől is én féltem, hogy különben melyik milyen, de ezek a modernek, ahova engem hívtak az elmúlt években, ezek mind olyanok különben, hogy eleve délután, tehát 3-4 körül indulnak, mondjuk 3 plusz-minusz ott. Nagyon sokszor nincs ez a polgári esküvő része. Tehát ez a városházás. nagyon sokszor tudod, hogy külföldön vannak velem, ez már rég meg van csinálva, tudod.
3: Ja, hát igen, tesóminknál is ez volt
2: hát különben. Hát persze, különben, úgyhogy úgy, ezt mondjuk például Magyarország, Ausztriában valahol megcsinálják, és csak ugye a templom, na, az mondjuk szokott lenni, vagy olyan is van, hogy kijön a tanulkönyvvezető a helyszínre, és ott a helyszínen van, tudod. Uh-huh. Az is nagyon divat, és utána pedig a zenekar, ez is érdekes dolog. Általában ilyen modern zenekarok vannak, vagy olyan, hogy van egy nagyon komoly parti zenekar, és akkor egy picikét azért ott van egy olyan zenekar, és akkor egy játszik, mint egy órát, ilyen mulatóst, valamit, mert azért, na, az is úgy megszínesíti az egészet. És őrült tempó van ezeknél az esküvőknél. Itt, most már ennyi idő után mondhatom, hogy különben az van, hogy tényleg elindulnak valahonnan, tudod, de hát, hogy a háztól, és akkor tényleg tüttű, fogadás, nem fogadás, elmegyünk, ez a helyszín, az a helyszín, fotózkodás, visszatérés, fotózkodás, tudod, akkor jön a vacsora, és akkor vacsora után van egy kis freedom, amíg nem jön a torta.
3: És hát akkor... meg a forgatása van, most nem
2: forgatása,
3: volt?
2: Igen. Forgatás egy megint egy nagyon érdekes dolog, főleg egy olyan helyen, mint itt 50-50 volt a Magyarország, és a, uh-huh. És igazából most érdekes, most így erről beszélünk, mert hogy múltkor is voltam egy olyan, ahol a lányok szoktak magyarok lenni, magyarországi magyarok, a fiúk meg ugye a vajdaságiak. Ebből sok minden jön. Ugye jön az is, hogy ugye másfajta szokások vannak. Van itt ilyen éjfél után Magyarországon van ez a grillás törés, ami ilyen érdekes dolog, mint csak ahány, tudod, ilyen nagy grillás torta, és akkor széttörik, és akkor tudod, ahány darabba megy, akkor... Na mindegy, ez a
3: biztos annyi gyerekük lesz.
2: Hát meg ilyen szerencse, meg a nem tudom, megvan.
3: Basszus, most jut eszembe erről, hogy gombosan meg tudod, mi volt a szokás? Az amerikai csomag.
2: Amerikai
3: képzeld
2: csomag.
3: El, hogy az úgy micsoda? Volt, hogy vacsora után bevittek a ugye a friss, az újdonsült házaspár elé egy ilyen hatalmas nagy dobozt. De képzelj el egy óriási dobozt. Igen, ez volt az amerikai csomag. Igen. Amit elvileg így küldtek így Amerikából, de igazából ezt a rokonság készítette el, meg a barátok.
2: Na, és
3: tele volt millió ajándékkal, és minden ajándék tudod, ilyen 600 papírba volt becsomagolva külön, és ezt nekik ott ki kellett bontani, és akkor itt volt tipikusan mindig volt ebben a csomagban bili, cumis üveg, akkor voltak ilyen, mit tudom én, ilyen szexuális segédeszközök, akkor ez voltak ilyen cuki ajándékok is, tehát hogy így igen, most jutott ez nekem eszembe, és mi gyerekkoromban mindig alig vártuk, hogy jöjjön az amerikai csomag.
2: De tudod, ez nagyon rögtem,
3: de durva, ez szokás még valahol.
2: Hát ilyet nem látom, de mindenkinek megvannak a saját, Szent Tamáson vannak saját féle. Mondjuk Szent Tamáson volt egy őrült nagy lagzi különben, vagy Szent Tamásiak is voltak benne. De különben ezt elmondhatom, meg különben az egyik legnagyobb ilyen őrület, az különben pont a Cindel barátunkat ismerette is. Ők is így kitalálták, hogy én kellek oda, különben én az ő lagzikon is én voltam.
3: Mi igen, nem tudtunk elmenni abba a lagzikba,
2: és
3: akkor ott nem
2: rengeteg, ott annyira sok, én most nem tudok visszaemlékezni, mennyire sok ember volt, de valami őrült mennyiség. Azt én még akkor így, tudod, őt persze mondom, elvállalom, meg tudod, azt is, tudod, oké, tudod, mennyi, tudod, és nem tudok visszaemlékezni, de valami, hogy 170, 270, nagyon sok ember volt.
3: Hát
2: de mindegy, de
3: én egyszer voltam egy lagziban.
2: Hát most nem az a 600-as lagzik, már nincsen.
3: De pont ezt akartam mondani, hogy egyszer voltam gomboson voltam a legnagyobb lagziban.
2: Igen.
3: Szomszéd csaj ment férhez, 700-an voltak. 700-an. Uh-huh. Hát ez most annyian laknak gomboson.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Hát az nagyon durva. És azt akarom nekem mondani, és akkor ugye ott a megbeszél, és akkor Tilla meséli nekem, a most már felesége, hogy és akkor majd, azt mondja, tudod majd, amikor eljön a pillanat, akkor megy majd a piros papucs. Majd elmondod, ugye, azt a szokást, és akkor kész. És megyünk tovább, és mondom, piros papucs. Várjál. De ott annyira darálta, hogy nem is kapcsoltam, mondom, piros papucs, ezek a kihívások, meg kell oldani. És most hívom én az én vőfi ismerősen, hogy tudod, ezt a párat, aki van, a nagy öregek közül, tudod, akik tapasztaltak már. Mi az a piros papucs? Senki nem tudja. Azt mondja, nem hallottuk erről még sose. Hát nagyon van, ezt meg kell kérdeznem a Szent Tamásiaktól. A piros papucska tényleg ilyen nagyon szép piros papucsot szereznek be, és azt képzeld el, hogy egy adott pillanatban azt kapja, amúgy szép, azt kapja, aki a legtöbbet ügyködött azon, hogy ez a pár összejöjjön. Tehát, hogyha volt egy, nem tudom, a nőnek mondjuk volt egy barátnő, aki tudod, mindig olyan szituációkat hozott, tudod, létre, hogy ők egy helyen legyenek, tudod, meg akkor így, tudod, így hátulról kicsit, tudod, így hogy is mondjam, pszichikailag kicsit irányítgatta őket, ő tudod, na figyelj csak erre arra, akkor az most hálából kap egy ilyet. Ő, mint aki a legtöbbet tette
3: de
2: azért,
3: ezt ott
2: hogy
3: ott a Lagziban döntik el, hogy ki érez, vagy ezt már előzőre megbeszélje?
2: Nem, hát azt tudja mindenki.
3: Ja, tényleg?
2: Persze. Ne, úgyhogy érdekes dolog.
3: Ilyen aranyos.
2: Ja. Úgyhogy sok-sok érdekes dolog van. Ugye akkor ugye vannak ezek a játékok, amik teljesen mások, mint régen.
3: De na, én ezeket a játékokat éppen nem annyira szeretem.
2: Jaj, de ezek az újak nagyon jók.
3: Nálunk olyan játék volt most a tesó, még ne tudod már mi volt. Mit talált ki? Tehát ment a játék. Nem tudom én hány játék volt, és akkor egyszer csak apám.
2: Kocsiba, mit csinál?
3: Apámnak az a mánia, hogy állandóan rugdos a levegőbe, és mindig azt kell néznünk, hogy olyan magasra föl tud rugni, hogy eléri a lábával a lámpát.
2: Igen.
3: Tehát ezt nézem egész gyerekkoromban, egész felnőtt koromban. Mindig. Mindig ezt kell nézni,
2: ezt
3: nagy produkciót,
2: élőben.
3: Meg a nuncsakuzást,
2: ja,
3: az nagy bemutatókat szokott tartani, na mindegy. És a Lagziban lezajlottak a játékok, és apám kitalálta, hogy na, és akkor most következik az utolsó játék. Oda rendelt az egyik unokatesómat, akinek mit tudom én tartania kellett valamit így magasan, és ki az a férfiak közül, aki oda föl tud rúgni. És volt egy pesti gyerek
2: és?
3: A vendégek között, aki szegény kétszer is megpróbálta, és mind a kétszer annyira meglendített a jobb lábát, hogy honyot vágódott. Úgyhogy hát persze apukám nyert, ki más.
2: Ha, persze.
3: Tesóm közben ott ordibált, gyerünk, Lajkó Károly, 62 éves vagy, ne hozz így, te családra tudod, hogy így nézem, mondom, uram Jézus.
2: Jaj, nem baj, hát ezek
3: úgy
2: jó.
3: Úgyhogy nem lehetett megúszni a Lagzit sem.
2: Ah, úgyhogy van minden. Ezek a, de tényleg mondom, érdekesek ezek a játékok, és most, hát igen, most volt egy olyan különben, ami, hát mi, vannak ezek, ugye a régieket én nem is tudom, de ott én még emlékszem, hogy régen voltak játékok, de azok a régi játékok, én amennyire emlékszem, mert én azért nem voltam egy nagy, amikor még klasszikus Lagzik voltak, én azokat őszintén nem nagyon szerettem.
3: Jaj.
2: Valaki nagyon szereti, mondjuk a velem szemben ülő Anett, de ott nem ilyen nagyon pajzánságra ment a játék.
3: Hát figyelj, ez tök érdekes különben, mert Gomboson mondjuk nem volt játék soha.
2: Igen.
3: És én oda jártam ilyen rendes Lagzikba, tudod, ami
2: volt
3: tartott
2: ilyen, nem tudom,
3: déltől másnap, reggel hétig, meg tudod,
2: megyek.
3: Nagy falusi Lagzik, de ott soha nem volt játék. Voltam itt Szabadka környékén, Lagzikban, ahol igen, ez a kinek a töke, hova lóg, a nem tudom mi, meg tud ilyen játékok, na én ezektől ki vagyok égben, meg nekem ez ilyen fölösleges időpazarlás, tehát inkább mulassanak, vagy bulizzanak a vendégek, mint hogy most ott...
2: Hát igen, csak az érdekes, tudod, hogy...
3: Egyszer a Sántát bevonták, mentünk egy Lagziba, és akkor ott még már milyen volt, hogy mit is kellett csinálni,
2: na,
3: mert
2: kellett?
3: Hogy föl kellett fújni egy lufit, és azután arra a lufira talán rá kellett ülni, és ki kellett túlhatod a feneked, de tudod,
2: hát
3: azt nem tudod annyira könnyen. Na mindegy.
2: Na,
3: szóval, tudod,
2: hogy vannak
3: mindenféle.
2: De vannak modern játék, amik tényleg a szórakozásról szólnak, és akkor tudod, hogyha véletlenül levegőt kapnak, és úgy gondolják, hogy most ők leülnek egy picikét. Vagy hát tudod, annyira változók, milyen a társaságnak a vehemenciája, meg attól függ, hogy mennyit isznak, meg tudod, egy csomó minden van ott, attól függ, hogy milyen irányba megy a történet, akkor ugye, akkor bedobsz egy ilyet, és akkor megvan mindenki vadulva. Ezek tök jó bulik. Most nagyon sokfélét lehet játszani, de mondjuk most nekem ez nagyon tetszett, hogy az, mert ez létezik már, de ezt nem én találtam ki, de ugye mondták, hogy nekik nagyon tetszik, hogy ezt játsszuk, ha mondom játsszuk, és akkor az volt, hogy heten játszottak, és ez a székfoglalás, de ennek az új változata, amikor nem, ezt emlékszel régen, hogy játszottak?
3: Igen.
2: Mindig körbe-körbe ment, és akkor időre, és hopp, és akkor tudod, aki
3: igen,
2: álva
3: van,
2: maradni. Hát most nem így megy. Most úgy megy, hogy vagytok heten, megvan adott körnek a feladata, 3-2-1-es megmondom, hogy mit kell beszerezni. És akkor mondjuk azt mondom, hogy hozzatok egy rúst. És akkor tudod, rohannak, tudod, szerezni a rúst, tudod, és amíg nincs rúzs, addig nem jöhet vissza, tudod. És akkor csak az ülhet le, akinek van rúzs a kezében, tudod.
3: Jézus.
2: Akkor utána nekem a kedvenc az, amikor azt mondod, hogy eljön a kör. Most kimondom, aztán tudni fogják a feladatokat előre. Nem, még egyet árulok, ja? Csak mondjuk azt, hogy öv. És akkor tudod, öv. De nekem van, és akkor tudod, mennek, és most kiszedi le az övét, tudod. De szedegetik az emberek, tudod. Magadról nem szabad semmit.
3: Aha.
2: Tudod, hanem másokról. És de mesélnek az egy barátom, aki sokat van Magyarországon, Lagzikban, ahol ezek ugye, ahonnan jönnek ezek a dolgok, mert ezek azért Magyarországra jönnek. Vadabb Lagzikba bemerik dobni ott is, hogy melltartó. Azt mondja, simán a nők így egy mozdulattal veszik le, és dobják annak, tudod, aki a képpel játszik, tudod, meg ilyen őrültek háza, hogy mik vannak.
3: Igen, el tud szabadulni a pokol azért egy Lagzikban
2: hát, is. Igen, szóval hát akkor nyilván ott is figyelni kell, hogy hol a határ, nem mindegy. De...
3: biztos, hogy mindegyik ilyen Lagziban van egy rokon, aki így áll, nem látják a hallgatót, így áll a sorokban, és ilyen lenézően így.
2: Ja...
3: undorral néz a többiekre.
2: Ez az egyik, úgyhogy a másik pedig az, hogy nyilván, és akkor engem ezekben a modern lagzikba hívtak, hogy ugye, hát most mondják ugye, hogy ceremónia mester.
3: Mert te is egy ilyen modern férfi vagy.
2: Most én ezt a ceremónia mesterséget annyira nem szeretem, de mármint a kifejezést, mert hogy nekem az egyik jó barátom, mondom, aki sokat van Magyarországon, mondta, hogy jó van ceremónia, ne, azt mondja, van egy új vonal. Azt mondja, mondom, micsoda. Az esküvő koordinátor,
3: az
2: aki
3: jobb,
2: tudod, irányítja az embereket, tűt, tudod, egy-két játék, üdvözlés, köszöntés, tudod, háttérben van, ott legyen a pezsgő, amikor kell, kocintás, stb. Na, ezt szoktam én csinálni, mondom, egy-két játéka kell, ugye a forgatás, hogy megmarad, és akkor kérdezted az előbb, hogy ez a forgatás volt, és kezdtem mesélni, csak aztán nagy kanyart vettünk, hogy Magyarországon ez, magyarországiaknak ez idegen. Ők nem tudnak mit csinálni általában ezzel a forgatással, nem tudom, hogy miért. Náluk ez valószínűleg jó régóta nem lehet. Vagy én nem tudom. Ő nekik ez idegen, és látszik is, hogy nagyon sokszor nem tudnak ez az egész szituáció, mit csinálni. Látszik, hogy ők gondolkoznak, hogy akkor most így föl kéne kelni, vagy mit, vagy stb. De oké, alapvetően.
3: Én olyanról hallottam, hogy mondjuk Magyarországon, ha van is forgatás, tehát itt nálunk azért a forgatásnak van egy olyan, hogy is mondjam, üzenete is, hogy ó, igen, én vagyok a Tom gazdag nagynéni, és akkor hopp, rárakom a ruhájára az 500 eurót, a gombos tűzön. Igen, meg gombosan ugye
2: hogyne.
3: Gombos tűvet tűzik, meg a viseletre, tehát hogy ilyen, hogy a konyhba beledugják, vagy a mellénybe, Bruce Lee-ba ugyan viseletesbe, vagy rátűzik hát, gombos tűvel úgy, bárhova a ruhára, és akkor azért ott ennek van egy ilyen, tehát hogy nem tudom, azért mert falu, vagy fogalmam sincs, hogy gombosan ez nagyon ment mindig, hogy most tudod úgy, hogyha igen. Éppen valami kis, nem tudom, 20 eurót tudtál rakni, akkor azt úgy bedugtad a mellénybe, hogy ne lássák, hogy most olyan keveset tettél, de hogy azért úgy, tudod, mentek igen. Az ilyen 500 eurósok, mert minden úgy a kontyra, meg mindenhova. Nem rossz óra bér egyébként.
2: Hát az a legjobb különben
3: egyébként,
2: általában.
3: Igen, ez az egy óra, gyerekek, ennyi.
2: Igen.
3: És... igen, és hogy Magyarországon meg azt nem értik, hogy most, hogy mit kell, tehát, hogy most oké, hogy pénz, de hogy, meg mennyit.
2: Aha.
3: És akkor ott én hallottam már olyat, hogy van, ahol mondjuk aprót, tehát, hogy mit a apró forintot úgy beledobnak abba a szitába, amikor ilyen szitába gyűjtik. Uh-huh. Ez ilyen tök újdonság volt, amikor először jöttem Szabadkára a Lagzibba, és láttam, hogy szitába kell dobni, meg keverni kell,
2: ja,
3: kanállal.
2: De mi nálatok? Meg...
3: nem, nálunk mondom rá,
2: ja,
3: tűzik a ruhára.
2: Hát itt csak pár ember szokta azt csinálni.
3: Nálunk ez a gombosan az a szokás, hogy mindenki rátűzi a ruhára, és akkor a végén meg tánc közben is igazából, ami lehullik,
2: igen.
3: Azt a síralomanyának kell felszednie, és akkor ott ül a menyasszonynak a két keresztapja, a keresztapja, meg a bérma keresztapja, egy kis asztalnál, és ők gyűjtik egy tányérba a pénzt, ami lehullott a ruháról, azt oda teszik, meg aztán a ruháról is leszedik, és oda teszik a tányérba. Amíg a menyasszony fölöltözik a piros menyecske ruhába, addig ez a két koma megszámolja a pénzt, és ezt bemondják mikrofonba, hogy mennyi jött össze.
2: Aha.
3: Hogy nem tudom én, 3800 euró,
2: ja, így mondják.
3: Nem tudom én, 40 ezer dinár, mit tudom én, 100 dollár. És ezt így bemondják a végén gomboson, és akkor utána jön a mennyasszony, fogja a kötényét, abba beleöntik a pénzt, és igen. Úgy mennek ki.
2: De most tényleg, hogy Albert írja nekem, tudod, jó barátom, nem tudom, szerintem te is ismered
3: ezt
2: most
3: már mindig
2: biztos.
3: Megkérdezed az Albertet, szerintem lehet, hogy előbbről ismerem, mint én, mert ők Fannival jóban vannak.
2: Ja, komolyan? Na.
3: Igen.
2: Azt mondja, hogy ő nagyon lagzi. Hát az Albert, tudod már.
3: Igen.
2: Az Albert,
3: én is nagyon. Jaj, már nagyon mennék különben.
2: És azt mondja, szerintem szerintem nem is jó, ha le van fedve a szita, írja Albert. Legyen már nyilvános, akkor nem tudnak bele aprót.
3: Hát meg ez hát utána, igen, tudod, ez utána ez ilyen téma. Tehát lemegy szombaton a Laci, és akkor vasárnapi misén már ott vannak azok a nénik, akik előző este ott voltak a lakodalomban, és akkor mondják, hogy láttad te, hogy a rózsi az 200 eurót, honnan van annak annyi pénze?
2: Biztos lopott már megint. Biztos lopott már megint.
3: Meg úgy ezek számon vannak tartott, ez nagyon érdekes egyébként jó, a falu. Tehát tudják az emberek, tudod mi, most esküszöm, hogyha én most fognék egy gombosi nénit, és megkérdezném tőle,
2: hogy
3: 20 évvel ezelőtt a Pista bátyja mennyi pénzt rakott az ő lányának a ruhájára forgatás közben, tudják.
2: Persze, hogy tudják.
3: Komoly táblázatok vannak vezetve.
2: De érdekes az is, hogy mennyit változott, mert manapság úgy megy, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor ezeken a lagzikon, ahol én vagyok, ugye, és ahol én, amiket én vezetek, hogy ott úgy megy, hogy ugye ez is olyan, hogy megérkeznek a vendégek, most erre különböző módok vannak, de nagyon sokszor az van, hogy beáll a pár, és akkor üdvözlik őket, van olyan kis dobozka a borítéknak, mert ez ma már nem kérdés, mert én nem visz senki ajándékot.
3: Nem visszük az étkészletet.
2: Igen, de hát, hogy bedobják a borítékot, tudod, köszöntik őket, fotó. És akkor így, ugye így indul a töltet, hogy az ilyen minden in one, ez gyorsan így le van tudva. És az az érdekes ebben, hogy amit az előbb, Albert is mondja, hogy legyen nyilvános, hát én hallottam ezeket a sztorikat, tehát régen volt olyan, nem tudom, hogy melyik területen, de el lehet keveredni olyan lagziba, ahol az egy dolog, hogy téged külön jelentettek be, de bejelentették a nevet, bejelentették az ajándékot. És az most nagyon durva lenne manapság, mert az most modern dolgokkal az hogy néz neki, mondjuk, Lajko Anett, mikrosütő. És akkor érted? És akkor mindenki tudja, hogy a Lajko Anett mikrosütőt hozott. Érted, hogy azért most gondolj bele, nem?
3: Érdekes, hogy hova fejlődött ez is egyébként, mert hogy ugye az alapsztori az, hogy mindenki visz valamilyen tárgyi ajándékot a lagziba, és akkor ugye így állnak még mindig a szüleim padlásán a 40 évvel ezelőtti étkészletek, mert egyszerűen annyit kaptak, hogy annyit nem használsz soha. Akkor utána jó sok év elteltével elkezdtek ilyen listákat készíteni, összeállított egy listát a pár, hogy erre van szükségünk, ki mit vesz meg ebből. Ez mondjuk úgy oké volt, mert akkor meg kipipáztat, hogy na, én megveszem nektek a tévét, aha, vagy mit tudom én. És akkor most eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag mindig csak pénzt kérnek.
2: Igen.
3: Bele is írják a meghívóba, hogy pénzt kérünk, van, most igen, már igen, odáig jutott. Uh-huh. És érdekes ez egyébként, mert ez igazából az utánunk jövő generációtól indult el, hogy ők már így nyíltan kimondják, hogy nekünk nem kell a sok hülyeség, mi pénzt kérünk, nem
2: igen,
3: tudom.
2: Igen.
3: Mondjuk ezzel szemben gombosan még mondjuk mindig megvan az, hogy mondjuk a komák, tehát mondjuk a menyasszonynak a kereszt szülei, bérma kereszt szülei,
2: igen,
3: ők megveszik a tárgy ajándékot, rájuk marad sajnos mindig szegényekre a mélyhűtő, ezek az ilyen dolgok, igen, igen, nem igen, tudom én, a de, sütő,
2: de igen, de azt mondja különben Albert is, azt mondja, hogy a komámnak nem akartam pénzt adni, mert személytelen, inkább kérdeztem, hogy mi hiányzik. És ez érdekes, te voltál már így koma valakinél?
3: Igen.
2: És akkor te hogy oldottad ezt meg? Emlékszel-e? Valamit, direkt valamit adtál ajándékba?
3: Igen.
2: Igen? Mm-hmm. Nyilvános ez, hogy mit?
3: Nem.
2: Nem? Én elmondom az enyémet, én nekem van a Norbi barátom, és ő ingyen megkért, hogy leszek a komája, mondta Petsz szívesen. És most gondolkoztam, mert ők egész életükben utaztak mindenfelé a világba, főleg a Norbi. Uh-huh. És mondom, ők elég ilyen, hát nem azt mondom, hogy vadak, kalandorok talán, így, uh-huh, hogy szeretnek azért mindent látni. És gondolkoztam, és akkor már elindult Magyarországon egy ilyen dolog, hogy próbáltam gondolkozni is, hogy nem áll pénz, mert nekik aztán tényleg ez tök mindegy, mert főleg ő is mindig valami egyetemi kutató, meg nem tudom, tudományok, nem tudom milyen, érted? Most mit adok én neki pénzt? Hát az a csepp a tengerbe, hát ez most ez a semmi. És akkor Magyarországon elindult már ez az élmény ajándék, ami már olyan, mint a jó, igen, napot. Hát igen, akkor meg úgy indult a dolog, és kerestem, hogy mi az, ami mégis érdekes lehet. Ők akkor nagyon sokat voltak Budapesten, és ott volt nekik akkor abban az időben a bázisuk, és akkor néztem, mi van Pesten, és tudod, mit találtam nekik akkor? Hát ugye ott vannak azok a dombok, dimbek, dombok, ugye? És akkor ott náluk volt ilyen tandem siklóelnyőzés, amiről mi akkor még csak úgy épp hallottunk, ami nekem szörnyű lenne, de tudom, hogy neki érdekes. És akkor én azt adtam nekik ajándék, hogy akkor Budapesten elmetnek mind a ketten siklóelnyőzni. És a Norbi azt nekem emlegette, és aztán sokszor, hogy milyen érdekes volt, meg hogy volt, meg stb. Meg ki is használták, hát én dehogy használtam volna kiadott. Félbe beraktam volna a szekrénybe. Na mindegy, és akkor legalább ezt tudod, legalább ez egy olyan dolog, ami mit
3: igen,
2: tudom
3: meg
2: én.
3: Azt kötik szóval, hogy... hozzád, hogy ez tőled van, igen.
2: Szóval most
3: igen,
2: nem azt mondom, hogy örök élmény, de hát na, legalább érted.
3: De az biztos,
2: de
3: hogy ez...
2: érdekes, hát most.
3: Igen, meg szoktak egyébként utazást is, tehát hogy ilyen kisebbet, most nem ilyen, hogy na, befizetlek 3 hétre, nem tudom én hova. De jók ezek alapvetően.
2: Úgyhogy na, úgyhogy ilyenek vannak, hát ebbe keveredtem én szombaton, és akkor mondom, most már tényleg akkor nyilvános, hát akkor vállalom, hogy akkor ilyeneket én csinálok. Mondom, nekem ez fura volt, az évek óta egy a fű alatt ment, sose tudtam eldönteni, mindig belekeveredtem, mindig így megleptek a kérdésre, mindig így elvállaltam ezeket a lagzikat, de jó, oké, de hát, hogy van itt nálunk egy csomó minden, aki ismert, aki csinálja a klasszik vonalat, hát akkor én pedig itt vagyok az új vonalra. Jó.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikonvölgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online. www.pannonrtv.com.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Nekem is van egy rakás ruhám, egyébként ez nálunk mindig nagyon érdekes, amikor jön a tél, vagy jön a nyár, attól függ, hogy melyik szezon. És akkor mi most praktizáljuk azt, hogy ilyen nagy átlátszó zsákokba tudod, amelyeket fel lehet helyezni a szekrénybe, elég jó, hogy tudod, olyan légmentesen vákumos zsákokba, vagy bepakoljuk épp az adott szezon végén a ruhákat. És amikor jön a következő, és amikor vége a télnek, vagy a nyárnak, akkor elővesszük ezeket a zsákokat, és megnézzük, hogy mit lehet használni, és akkor jön a rádöbbenés, hogy hát ez már nem jön. Tehát mindig eltelt egy 3-4 hónap, ugye? És akkor látod, hogy most ez már jó, vagy ez már nem jó, leginkább nem jó. És akkor visszateszed, és akkor várod, vagy úgy azt mondod magadnak, hogy majd a következő nyáron ez jó lesz. Na most nekem vannak ilyen ruháim, amiket 5 éve így következő nyáron, igen, vagy a következő télen jó, igen. Úgyhogy én most már azt praktizálom jó ideje, hogy az a ruha, amit én például nagy, például mit tudom én, vannak pólóim, vannak ingjeim, amelyekkel kapcsolatban úgy vagyok, hogy nagyon szeretem őket, hogy nagyon szép, nagyon jó ingek, de per pillanat nem jön rám. Én ezeket most már egy évek óta, egész azóta húzom, mióta, egész addig, amíg már teljesen ki nem megy a divatból, tudod? Tehát, hogy teljesen, de, jó, most idézőjelben divatból, de hogy bízom benne, hogy egyszer eljön az az idő, amikor újra viselhetem.
1: Igen. Van ilyen.
2: Amikor újra visel. És akkor vannak olyan ruháim, amiket hát húzok már szerintem évek óta. És még mindig megvan, nem adom oda, mert általában én azokat a ruhákat, amiket megunok, de még nem szakadtak, tehát jó állapotban vannak. Én ezeket elajándékozom jótékony célra. Én ezeket így tényleg, van egy szervezet, aminek én ezt odaadom. Mikor a szüleim elhunytak, most picit szomorú, de hogy ott is volt sok olyan ruha, amit oda ajándékoztam szegényeket. Úgyhogy én ezt eléggé praktizálom, ezt a szüleim is ezt csinálták. Tehát nyilván itt kétfajta ember van. Van az az ember, aki így dönt, meg van az az ember, aki nagy bizniszt, big bizniszt szeretne ebből csinálni.
1: Ja, eladja.
2: És akkor eladja, megy ez az adókapok. Például most úgy jártam, hogy van egy Converse cipőm, ami annyira limitált, tehát hogy azt így nem lehet sehol megvenni, az egy, úgy képzelj, hogy ez egy ilyen magas szárú Converse cipő.
1: Jaj, ez a Batman-es.
2: Igen, a Joker van rajta.
1: Ez jó néz ki, ezt erre emlékszem.
2: Nagyon jól néz ki, de nem látom azt a szituációt, amikor én azt mondom, hogy még egyszer fel fogom venni. És ez egy nagyon-nagyon szépen meg van vigyázva, és nagyon szép, és most ezt majd felteszem így licitálni. Na, ezt például így adom licitálni. Tehát van egy-két ilyen ruhadarab, ami annyira kuráns, hogy hát most ezt nem adott csak úgy oda, mert nagyon évekig spóroltam, és most is jó, tehát hordhatnám, csak...
1: Igen, na mondjuk ez egy érdekes dolog. Igaz, amit mondasz, mert hogy ezt az én szüleim is így csinálják, és nekünk még egyszerűbb, mert nekünk meg az egyik ilyen jótékonysági szervezetnek az egyik tagja, ő a mi utcánkban lakik,
2: na,
1: és akkor
2: aztán jó,
1: még tudod, útközben munka felé, akkor felveszi ezeket a dolgokat, igen. Úgyhogy ez abszolút. Én nem is tudom, de amúgy ebben most gondoltam bele, hogy valaki egyszerűen úgy szortírozó ruháit, hogy fogja és kidobja, van ilyen?
2: Van. Bizony sajnos van sokan. Igen. Hát én ugye egy emeletes házban lakom, és lakásban, és ugye van közös konténerünk, 3 darab most, igen, már. És hát én, amikor a szemetet leviszem, akkor én azért néha belenézek ezekbe. Nem úgy, hogy pakolgatok, ott csak annyi, hogy vetek egy pillantást, hogy mi van itt.
1: Aha.
2: Hát is láttam már mindent.
1: Csak komolyan?
2: Persze. Tehát olyan dolgokat, amik így azonnal látod, hogy ezt valaki annak nagyon örülne. Vagy valaki ezt nagyon tudná használni, de nem érdekli őket.
1: De tárgyakat is láttál? Vagy
2: csak... látok mindent, mindenféle. Te ruhákat is. Látok, jó, lehet, hogy tudod, most én nem kotrom valakinek a szemetét, tehát lehet, hogy ezek szakadt, érted, tehát, hogy itt most...
1: Persze.
2: De nem úgy nézett ki. Na, szóval
1: na ilyen értelek,
2: persze. Meg látok, hát biztos, olyan dolgokat tesznek ki, volt egy most egy meglepő, amit kiraktak egy létrát, aminek egyébként itt tökéletesen semmi baj nem, igen, volt. Akkor kiraktak, például női táska, aminek itt semmi baj, tehát ránézés annak a táskának is semmi baj nem volt.
1: Ez mi lehet az oka, ugye?
2: Hát megunta.
1: Megunta.
2: Hát én mit tudom, ezt tudom elképzelni. Akkor másik, van egy ismerősöm, aki szintén tömbházban él, ilyen emeletes házban, és ott, és ő még mindig azon háborog, hogy mindig megnézi emberek szemét, és egy érdekes szubkultúra, ugye vannak azok, akik a kenyeret csippengetik, meg vannak ezek az emberek, akik belenézik a szemét.
1: Még nem valami, de érdekes. Beteges.
2: És akkor tudod, így nézi, aha, vett magának egy új Sony TV-t.
1: Ja.
2: És akkor megnézi, hogy ez mi, meg ebben még ilyen kartonokat keres, meg így nézi, és akkor mondom, úristen, mondom, hagyd a felé.
1: De az kell, mert tényleg az nehéz kidobni ám a tévének a dobozát, nehéz, mert
2: nagy,
1: az a hatalmas.
2: Dög nagy. Akkor is dög nagy, ha egy 40 incses tévét veszel, meg akkor is dög nagy, hogy egy 65-ös lesz. Szóval most így azzal tényleg nem nagyon tudsz mit kezdeni, hogy összegyűröd, vagy összehajtogatod.
1: Persze. De érdekes ez a...
2: Vannak azok az emberek, akik elteszik, vannak azok az emberek, akik az létező összes dobozt elteszik. Én ezt most már erről kezdek leszokni. Tehát, hogy így...
1: Nekem az az érdekes a dobozokkal kapcsolatban, hogy alapvetően hogy a dobozokat az ember legtöbbször általában kidobja, és akkor ugye kidobod, és alapvetően úgy érsz, hogy nincs dobozod. De akkor aztán mikor majd pakolni kell, akkor meg nagyon jó lenne egy doboz, akkor meg mindig mész és vadászol doboz.
2: Hát ez az. Tehát, hogy nekem a Sánta Zoli apukája segített egyszer, mert ugye nekem nagyon sok kartondoboz kellett, és akkor ő oda telefonálta, van egy cég, akik hát ilyen festékes bolt, egy ilyen nagy központ, és akkor onnan elhoztam, hogy 30 kartondoboz, tehát az akkora segítség volt, mert nekik nyilván nincs rá szükség, és naponta kap 100 olyan dobozt az a cég. Vagy szóval, tehát, hogy
1: Istenem.
2: Annyira sok a felesleg.
1: De igen, a legmeglepőbb dolgok vannak. Van egy bútor áruház. Én nem tudom, hogy ez mennyire legális, vagy nem. Feltűnt nekünk az, hogy van egy bútor áruház, aminek képzeld el, hogy a bútor áruház mellett van egy ilyen út hátra valahova, ahol még vannak valami épületek, nem tudom, biztos, hogy cégközpontok, vagy valami. És ott az az út mellett van nekik egy ilyen nagy, képzeld el, ilyen fém hálóból épített nagy, nem is tudom, mint egy mega kosár, vagy nem is tudom, minek kell azt nevezni. Ők oda dobálják az ő dobozaikat, amik nekik nem kellenek. Aha. És akkor észrevettük már, hogy amúgy ezt el lehetne vinni, mert amúgy azok jó dobozok, mert időnként kell doboz. Igen, most úgy mentett meg az egyik barátom, akinek te ismered, ugye, akinek márka szervize van, és mondtam, hogy jaj, nekem nagyon kéne egy pár doboz, és mondta, hogy mekkora doboz. Hát mondom, nagy. Azt mondja, hogy nem sokára felszabad egy csomó doboz, amiben az autóknak a kerekei érkeznek. Aha. Az jó lesz? Mondom, jó, és adott nem tudom mennyit különben. Úgy,
2: igen,
1: teljesen,
2: és az
1: úgy,
2: jó.
1: Hát ja, úgyhogy az jó.
2: Nagy. Én küzdök a dobozokkal, ugye mi most költözés közben vagyunk, és akkor például több mindent rendeltünk egy bizonyos, most nem mondom a nevét, de egy bizonyos online boltból, akik híresek arról, hogy ha egy csavart küldenek, még azt is egy kis dobozban.
1: Aha.
2: És akkor ugye ezek olyan elemek, amiket te raksz össze, tehát most a svédekről beszélek, nem tudom, hogy valakinek leesik-e.
1: Mindenkinek leesik.
2: Mindenkinek, reméljük. Lesz. És akkor az az igazság, hogy ők rengeteg dobozt hoznak, ugye minden elem külön dobozban van, most beszélünk egy szekrényről, egy gardrób szekrényről, egy hálószoba szekrényről, tök mindegy. Rengeteg, minden elem külön dobozban van, és akkor úgy képzeld el, hogy nálam az új lakásban így állnak ezek a kartonhegyek. Kartonhegyek vannak, hát egy barátom akkor eljött és ő elvitte annak idején, akkor az egyik mesterem is azt mondta, hogy neki is ez okvet. Most azért jutott eszembe, mert írt nekem, így most nem nekünk írt Attila, hogy én a kartondobozokat szoktam begyújtani. Na igen,
1: igen
2: úgyhogy
1: igen,
2: erre
1: igen.
2: A célra elvitték, és akkor hát még mindig, amikor már minden eltűnt, akkor úgy voltam, hogy végre eltűntek a kartonok, és most megint van egy rakás kartonom. Megint van egy rakás kartonom, mert akkor azóta jött még egy kis éjjeli szekrényecske, akkor jött még valami, nem is tudom micsoda, és akkor megint termelődtek a kartonok. Meg jöttek valami székek, azok mind külön, tehát két darab szék egy óriási kartonban jött. Úgyhogy most három darab ilyen óriási kartonom van.
1: Na, jó az. Csak úgyhogy, lenne hova rakni, ugye?
2: Igen. És akkor ezeket a kartonokat én ott gyűjtöm egy szobában, és hát majd egyszer reméljük, a jó Istenben bízom, hogy egyszer majd azok eltűnnek. Biztos, hogy
1: kartonvásár.
2: És mondtam épp a Szilviának, hogy azt kéne csinálni, hogy legszívesebben, csak nincs hozzá pofám, de azt kéne csinálni, hogy az ötödik emeletről ezeket így lehajít. Hát de miért lehet, és ott lehet, ott valaki várja, érted? És akkor pakolja be, vagy valami, vigye a francba.
1: Ja, Isten. Attila azt írja, hogy azt mondja, én a ruhákat vagy kidobom, mikor elszakad, ugye, vagy elajándékozom családnak, akinek több gyermeke van, vagy fiatalabbak. De a Facebookon ajándékoznak az emberek tökéletes dolgokat is, mert vettek újat, jobbat, stb. És Attila azt mondja, hogy a csomagolást a garancia végéig megtartom. Vannak hát, esetek, amikor én is.
2: Én erről már lesz, a piciket, igen, de én erről már leszoktam. Tehát én, hogyha van helyed hozzá, Attila, akkor oké, de én nem tudom.
1: Úgyse viszed vissza.
2: Ha meg ne adj Isten, vissza kell vinni, akkor meg így el kell, hogy fogadják. Tehát nem kötelező az eredeti kartonjában visszavinni. Tehát akkor meg tök mindegy.
1: Nekem az is érdekes, hogy én szerencsére volt nálam egy...
2: Csak a számlád legyen meg, azt tedd el.
1: Volt nálunk egy barátunk, akinek ugye egy olyan üzlete van, ahol LED dolgokat árulnak, és kérdeztem, mert mindig, mikor veszek egy égőt, akkor azt mondják, hogy tedd el a számlád, 2 év garancia
2: és
1: van
2: nyerj.
1: Rá. És ja. Így, nem, hát, ja, hát nyerhetsz is ugye belgrádi lakást, vagy nem tudom én, de az a lényeg, hogy mondtam neki, van, aki visszaviszi az égőt, hogy amúgy megvan a számlája, és 2 éven belül van, és tudod, garancia alatt van. Biztos, azt tudod, mikor vetted azt az égőt.
2: Igen.
1: Azt mondja, van, persze. Van, sőt, azt mondja, van olyan is, hogy fogják, és beletesznek egy másik égőt.
2: Jaj,
1: és akkor
2: trükkös,
1: azt próbálják visszavinni, és akkor azt mondja, az ott helyszínen kell rájönni, hogy igen, amúgy különben ez az égő, meg a márkája, meg ez a doboz, ez nem ugyanaz, úgyhogy akkor jó próbálkozás volt, Isten, de nem
2: mennyi, sikerült. Mennyit nyert ezzel? Vagy mennyit, jaj, nem tudom. Az emberek azok elképesztően
1: semmit,
2: okosak. Mert vannak ilyen nagyon okos emberek.
1: És képzeld el, hogy például most ez mennyire szürreális, hogy mondjuk ott laksz, nem tudom, Palicson valahol, és akkor kiég az égő, és akkor mondta, nem veszek 200 dinárért egy új égőt, nem tudom mennyibe kerül, hanem most keresek egy dobozt, akkor bejutsz a kocsiba, akkor elmész a bótig, akkor ott megpróbálod, nem sikerült, akkor hazamész. És elköltötti üzemanyagra, meg nem tudom, időben, nem tudom mennyit.
2: Általában nem gondol bele az ember, úgy van vele.
1: De lehet, hogy busszal megy, mert van neki valami jegye, amiben így mehet. Nem tudom igazából, de van minden.
2: Van minden.
1: Múltkor láttam egy olyat, hogy az emberek annyira mindent csinálnak, hogy igazából nálam van most egy olyan, pakolnak ki egy házat, és nézem, hogy valamit matatnak a padláson, és nekem azután meglepő, mondom, hogy mit csinálnak. Hát szedik le az antennát.
2: Az igen.
1: Tényleg, kezdve, hogy régen voltak antennák. Valamit matatnak a padláson, és nekem azután meglepő, mondom, hogy mit csinálnak. Hát szedik le az antennát.
2: Az igen.
1: Tényleg, kezdve, hogy régen voltak antennák, ugye?
2: Antenna Hungária.
1: Ezzel mit csinálnak?

0: Én nem értek, hogy ezt kinek adják, de nyilván van rá kereset. Tehát van, tehát egy komplet, van itt nálunk Szabadkán egy szubkultúra, akik ezzel foglalkoznak. Tehát van egy közösség, akik ezzel foglalkoznak. Te is tudod, hogy mire gondolok. Tehát hogy ez, ez nagy biznisz. Tehát ez nyilván nagy biznisz, mert különben nem csinálnak. Nagyon érdekes volt ez, én egyébként néhány kartont most a pár hete lehoztam onnan a lakásból, és elindultam a nagybani piac felé, tehát a Kvantaska piacra felé. Ott van két nagy konténer. És mondom, én ezt eldobom. És akkor mindjárt odaugrottak egy almatermelő fiatal emberek. Tröbotti, bratte, mondom, nem kell, mondom, itt van, vigyed. És úgy örült, érted, mintha adtam volna neki egy gyémánygyűrűt. Ez az olyan boldog volt.
1: A kartondoboznak?
0: Igen. Hát nem karton, ez az ilyen szétvágott kartondoboz, amire ő majd gondolom az almákat leteszi, vagy valaminek ez azért segítség. És akkor úgy örült neki, mint az állat. Van egy garázs, ahova pakolok, már jó ideje. És akkor ezt így ürítjük, vagy kiürítettem most már nagyjából. Ma van az utolsó fázis.
1: Igen. És neked is szép napjaid vannak.
0: Nagyon. És akkor ebbe, és ott összeszedtük nagyon sok olyasmit, amit tényleg most vagy kidobsz, vagy odaadsz olyanoknak tényleg, aki rászorul. És így azonnal megjelent valaki ott biciklivel, hogy de úgy kérdezi, hogy ilyen nagy láda összegyűlt.
1: Igen.
0: És akkor nekünk az kell, hát mondjuk, hogy nem, és akkor mindjárt mondta a címet, mondjuk, hogy kihajtottunk az autóba, és már ott voltak a kollégák, és azt már vitték azt el, és áldjon meg az Isten.
1: Leleményesek.
0: Tehát annyira, tehát mint hogy egy ilyen 24 órás kamerarendszer lenne, ami figyelő, hogy éppen valahol kidob ki valamit, vagy valami, és hogy már megjelentek ott.
1: Tudod, hogy nekem az ilyen leghihetetlenebb ilyen leleményességes töltöttem akkor, amikor volt egy júgom, ami tudod, már itt tönkre ment.
0: Igen.
1: És akkor azt itt nem lehetett eladni se, hogy máshoz csak ilyen, tudod, vagy rossz vasba adod el, vagy nagyon olcsón. És akkor az ilyen, tudod, ilyen 100 eurós tétel, vagy valami ilyesmi. Mert akkor neked már az... Én nem is tudom, hogy... Én őszintén nem tudok visszaemlékezni arra, hogy kerül egy autó olyan állapotban, hogy neked nyűg legyen otthon, de hát biztos megy tönkre, aztán egyszer csak már tényleg úgy vagy valahogy mindegy.
0: Ismerősöm vett egyszer egy autót, hogy majd eladja, és akkor végül nem adta el, hanem alkatrészenként adta el. Hát, és ott rohadt szét az autó az udvarba, tehát mindig szettel először a kereket adta el, a gumiabroncsokat, aztán a lámpát.
1: De megérte az úgy?
0: Hát utána lett belőle egy ilyen csontváz az udvarban.
1: És azt nem adta el?
0: Hát azzal most nem tudom, mi történt, de eladja, nagyon lecsupaszította, mindent így eladott róla.
1: Na és akkor a lényeg az, hogy rövidítem a sztorit, hogy akkor jöttek a barátaink, a brazíliai barátaink, és akkor megjelentek egy tamítja.
0: Aha.
1: És nem tudom, hogy tudod-e, hogy milyen magas a tamítnak a platója.
0: Na egyszer beszéltünk erről, hogy ez egy visszatérő téma ebben a reggeliben, hogy milyen magas a tamít platója, de én már meg nem mondom. Na mennyi, 90? Szóval... Mennyi?
1: De nem tudom én sem, csak hogy magas, aki már látottam. Tamítja. Mindegy, az a lényeg, hogy kérdeztem, hogy kerül fel ez a júgó, mondom erre a tamítra, és mondták, hogy feltolják ők Fosznikon.
0: Aha.
1: Mondom, én ezt megnézem, és voltak négyen, és feltolták. Tehát ezt te meg én nem csináltuk volna meg soha.
0: Ez biztos.
1: Tehát még ott van a Dávid, meg a Viktor, akkor mi négyen nem tudtuk volna ezt föl.
0: Hát jó, de nekik egész biztos tapasztalatuk ebben.
1: Hát ők meg tudják, hogy ez hogy működik. Úgyhogy ez egészen fantasztikus, hogy miket képesek így megcsinálni.

0: vakul.
1: Reklám.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhség gyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: Hét óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Munkács Várán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Most jó, hogy erről beszélünk, mert itt van nálam az USB-n a cucc, úgyhogy majd a Dávidnak odaadom.
2: Ja, USB-n van a cucc.
3: Igen.
2: Milyen modern vagy, USB-n van a cucc.
3: Én annyira modern vagyok.
2: Jó reggelt, USB-n a cucc. Kell valakinek egy kis cucc.
3: Kompromitáló fotók zecéről. Itt van USB-n.
2: Nem is tudod, hogy miben tenyereltél bele. Ugyanis írtam valami kétértelmű dolgot terap ugye az egyik motoros csoportban, és mondták, hogy ezt most lementettük, és ezzel fogunk zsarolni egész életedbe, úgyhogy kompromitáló fotók.
3: De lehet, hogy ez az info már eljutott hozzám.
2: Ja, már
3: küldték. Azért mondtam, nem küldték el, amúgy nem. Nyugi, nem.
2: Nem, különben teljesen mindegy, nem érdekes. Ja, itt van Dobárdán Robi, ő benne van a csoportban, azt ugye... Ja,
3: na, mit írt
2: jó reggelt, Anett és Mr. Kurtizán. Hát ez a tegnapi... Mikor? Ez veled volt, vagy nem veled volt?
3: Mi?
2: A kurtizános történet.
3: Nem velem.
2: Brasnyóval volt. Ja, igen. Szóval, na mindegy, hát ezt nem mesélem el újban. Mindegy, lényeg az, hogy én nem tudtam, hogy ez mit jelent. Én beolvastam itt a rádióban, arra, hogy Brasnyó látta, hogy fehéredik, mondom, mi van. Hát tudta, hogy mit jelent a kurtizán, mondom, nem.
3: Jézusom,
2: és különben az az érdekes, hogy van nekem egy jó barátom, aki nyilván tőlem fiatalabb sokkal, és így beszélgettünk, hogy hát az, hogy ő se tudta, hogy ez ezt jelenti, az, hogy az első hallás olyan, mint valami régebbi, mit tudom én, valami középkori harcosnak a neve, vagy valami, és igen, ez olyanra húz inkább, nem?
3: Hát dehogy.
2: De miért? Ja, biztos ez ilyen partizán, kurtizán, mit tudom, nem? Nem tudom.
3: A partizánnak sem tudom. Azt se középkori harcok hozzá.
2: Azt mondjuk tudom.
3: Inkább hagyjuk a témát, mielőtt az IQ-d az így elkezd így.
2: Így. Nekem úgy építkezik, tudod. Minél jobban múlik az idő, úgy ébredek föl, és úgy megy az IQ. Most még gyökér vagyok. Egy növény.
3: Növény az építkezést nekünk köszönheted.
2: Igen. Hát ez így működik. És így kerek az egész.
3: Tűnjed arra gyorsan.
2: És már még kávém sincs, úgy, mármint, hogy itt van nálam,
3: igen,
2: csak nem volt időm megfőzni.
3: Igen, bejött az eci nagy léptekkel, itt a kis fehér pacsniában, ami van egy krokodil, csak hogy tudjátok. Bejött, és azt mondta, hol az asszisztens?
2: Ez igen.
3: Nem tudtam kávét főzni magamnak, és igen. Senki nem jelentkezett, hogy persze. itt vagyok ma reggel, én vagyok az asszisztens.
2: Hát a jelentkeztél, mindig az a szórakozók, hogy nekünk reggel, itt a reggeli műsorban, nem tudom, hogy lehetne ilyen valakit felvenni. Nekünk
3: nem,
2: naponta,
3: nem lehetne, most mondom,
2: naponta,
3: hogy nem.
2: Mert nekem naponta csak 15 percre kéne az a valaki. Csak ennyire. Csak 5 óra 55-től 6 óra 10-ig. Csak tényleg, csak hozzá nekem ide a vizet, meg a kávét. Nekem ez akkora segítség lenne, hogy nem tud neked leírni.
3: Ugyan.
2: És akkor ennyi igazából. Mert mindig el
3: ja, ez egyszerűen ilyen uras. De szerintem kéne még egy plusz személy, akinek az lenne a feladata, hogy amikor kinyílt a lift ajtó, akkor átveszi a csomagjaidat, és
2: nem
3: akkor besegít téged ide a stúdióba.
2: Ez nem kell.
3: Kinyitja előtted a negyedik emeleti ajtót, és azt mondja, uram, fáradjon be, a stúdió készen áll.
2: Ez már nem kell, ez nem vagyok én ennyire úr, csak nem is sosincs időm kávét fűzni, vagy mit tudom én? Ez egy ilyen történet.
3: Én nem tudom, hál' Isten, megint ma fölkeltem. Jó, most jó, nem olyan nagyon korán, de így is majdnem elkértem egyébként, hogy elszöszmörögtem most reggel otthon.
2: Szöszmöt?
3: Szöszmörögtem.
2: Szöszmör.
3: Mi az, hogy szöszmör?
2: Szöszmörögtél?
3: Igen. Miért, hogy nem? Szöszmögtem, szöszögtem. Szöszöltem.
2: Nem, ezekről a szójátékokról mindig eszembe jut az a régi jó vicc, amit itt már százszor elmeséltem. Tudod, mikor a Nyuszika vagy az erdőben, és találkozik a medvével. Össze-vissza fog beszélni, mert még reggel van, mindegy. Nyuszika vagy az erdőben, találkozik a medvével, és a medve megeszi a Nyuszikát, ezt tudod. És utána megy a Nyuszika, nem, már hallott, hanem a medve megy tovább, és találkozik a, mit tudom én, legyen a farkassal, és a farkas valahogy, mit tudom én, megöli a medvét, és megeszi is a medvét, megeszi, megy tovább. És a farkas találkozik a ruhattal, és a ruhat megeszi a farkast. Mi ebből a tanulság? Nem a ruhat eszi az embert.
3: Ezt nem hallottam még. De ez jó.
2: Jó súlyos, mikor
3: reggel. De ez jó, ez jó.
2: Ez ilyen kávé nélküli reggelre a kegyelem döfi.
3: Nekem ez tetszik.
2: Így benyomod neki.
3: Ezt lehet, hogy majd megjegyzem.
2: Na jó,
3: nem tudok picceket megjegyezni. Én tudod, én csak azt az egyetlen egyet tudom, amit
2: egyet
3: én is már százszor elmondtam itt a rádióban, de...
2: öreg viccek reggelije.
3: Hát de, hogy ne, hát ezt már annyiszor hallották a hallgatók, hogy két haver beül a Ravelbe, ezt én így hallottam, hogy a Ravelbe, és azért nekem az ilyen nagyon érdekes, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy úgy fogok rendelni, hogy használni fogok egy csúnya szót, és a pincér nem fog meglepődni ezen. És akkor kijön a pincér, és akkor kérdezi tőle az egyik fickó, hogy kuglófasz az vagy kalács? És akkor ez a másik haver, aki ezt hallotta, tudod, a pincér az válaszol, ez a normálisan. Igen, és akkor a másik haver elhív egy harmadik személyt szintén a Ravelbe, és így dicsekedni akar, hogy na most úgy fogok rendelni, hogy kiejtek egy csúnyan szó, de hogy nem fog meglepődni a pincér, és akkor oda a pincér, és megkérdezi, hogy mi a ló? Ez kugló vagy kalács? Ennyi?
2: Amúgy ez nem rossz.
3: Ennyi. Ez egyébként amúgy tök ez jó. Ez az egyetlen vicc, amit képes igen? voltam megjegyezni. Igen.
2: Na hát nem rossz.
3: Jó, mi? Azért úgy azért... megérte föl kellnetek 6:00-kor, hogy bennünket hallgathassatok.
2: Megérte föl kellésbe kapcsolni a rádió, de hát hogy az ilyen tartalmat azért, ez... azért hallott, azért igen, nem mindennapi abszolút.
3: Nem ám.
2: Na itt van velük közben Zoli is kis piacról.
3: Mindenki, nagyon sokan írtatok nekünk.
2: Igen, meg Tihi, meg Ati, meg Ati 2, meg Zoli 2, meg ugye Robi, a Dobárdán Robi. Dobárdán Robi, amikor már unom leírni a nevét, akkor csak úgy írom neki, hogy Dobár.
3: Miért, hova írod le a nevét?
2: Nem mondom, hogy van egy közös csoportunk, ha benne van neki mindenki, aki itt motorozik.
3: Hát a Robi az rövidebb, csak szólok, hogyha úgy írnád, hogy Robi.
2: De nem az a neve. Az csak olyan a neve után egy ilyen valami. Érted? Toldalék.
3: Miért, mi a neve?
2: Hát Dobárdán.
3: Ja, hogy Dobárdán Robi egybe. Persze. Ja, értem.
2: Érted? Most ez a Robi, normális esetben tud, értem én, hogy a Robi az egy név, de ő neki ez ilyen hosszú, érted?
3: Ja, értem.
2: Ez olyan, mint a, nem tudom.
3: Ez az, ugye a személye is át van írva Dobárdán Robira.
2: Ez olyan, mint...
3: Névváltoztatás jogával élt.
2: Nem tudom, most nem tudok jobb példát mondani. Ez olyan, mint hogy van, akit Annának hívnak, de van az Anna Mária, látod? De ez ilyen hosszabb. Érted?
3: Értem.
2: És van aki Robi, meg van a Dobárdán Robi. Na mindegy.
3: Te meg a Nyúl Péter vagy.
2: Jó, az mi? Tám, ami rajzfilm.
3: Zécz Petár. Igen.
2: Most komolyan.
3: Eskü. Nem hallottam Zécz meg a Nyúl Péter?
2: Ne, de nem csodálkozok, hát gondolom.
3: És múltkor épp valamit néztünk.
2: Pont a... Zécz Petár, mind a kettőt bedobták. Melyikem szoktak ugye Zékóra hívni, a nagyon közeli barátaim.
3: Ja, hát tényleg.
2: És akkor meg van ilyen, hogy...
3: duplán vagy Zécz Petár.
2: Hát igen. Én tényleg a Zeci Peci Péc vagyok.
3: Az vagy egyébként, de mindjárt megnézem, hogy...
2: Ja, az nem is Zeci Peci, hanem Eci Peci. Minden nálam mindig Zeci megmeséli.
3: Hát ez Zeci Peci, az lehet, igen. Hogy itt van Nyúl Péter, nézd, milyen elégedett. Marketing. Rajta is van egy ing.
2: Jé, Nyúl Péter. Ja, Nyúl Péter az ilyen modern animációs.
3: De nem, de van ebből régi verzió is egyébként. Aha, mesés, könyvek, minden van belőle.
2: Hihetetlen,
3: Nyúl
2: hihetetlen.
3: Nyúl Péter, ez nagyon szép.
2: Azt mondja, Ati, tudjuk, hogy milyen zeci reggel, úgyhogy ilyen holmi növényeket nem lepődünk meg, de mi így szerettünk benneteket. Hát köszönjük szépen. Igen, nehéz. Nekem majd kicsikét nehéz, bevallom, nehéz volt a reggel. Olyan, hú, éreztem, hogy kint hideg van. Éreztem egyszerűen, úgyhogy még rányomtam a fűtést, hogy amíg készülök reggel, addig jó meleg legyen, de aztán rájöttem, ez rossz, mert hogy ki fog lépni, és akkor még hidegebb lesz. Hát így is történt, kiléptem, és sokkot kaptam. Azért, mert nem tudom, mert nem néztem meg, hogy hány fok van, de amúgy meg illene megnéznem, úgy, hogy tudjam.
3: Nem tudom, szerintem még 4 fok van egyébként, de...
2: 4 fok?
3: Én nem sokkolódtam, tegnap is annyi volt.
2: De az a baj, hogy ez nagyon gyorsan jött, nem az a baj, a 4 fok alapvetően pár hónap múlva majd imádkozunk a 4 fokért. De hát én tisztá vagyok vele, meg ez a szubjektív hőzet majd 4 foknál majd jó lesz, de nagyon gyorsan lett 4 fok, ez az én bajom. Tehát tényleg ilyen 16-20-ról, bám, 4 fok. Hát...
3: Igen, mi is bedurrantottunk tegnap este.
2: Mármint most már mire gondolsz?
3: Kályhára.
2: Aha.
3: Kályára nem...
2: Nem tudom, hát...
3: Alkoholra.
2: Én csak nem tudom.
3: Tudod, így mesélsz arra, hogy milyen ideg van kint, én meg így... Mi is bedurantottunk tegnap este, és az így azt jelenti, hogy
2: így teljesen józan. Én most sem jött ki, de teljesen...
3: Jézusom, nem bírok, most nem is tudok most inni semmit. Habár mondjuk tegnap ittam igazából, de ez csak egy pálinka volt, mert apukámtól kaptunk ki az a cseresznye pálinkát.
2: Igen. És az jó?
3: És olyan jól nézett ki, hogy hát mondom, úgyis olyan, nem tudom, olyan nyomorult voltam így délután.
2: Aha.
3: Ilyen le volt fáradva azzal. Nem is le volt fáradva, hanem ilyen feszkós voltam inkább. Mondom, megkóstolom én ezt. És jó, finom.
2: Igen?
3: Hát, hogy kellett volna hoznom kicsit ide.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Hovnor reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Zoli, tudod mi van?
2: Igen.
1: Töltőállomásos sztoriaim vannak.
2: Na, de jó. Melyik? Benzinkút?
1: Aha.
2: Akkor miért nem úgy mondani, hogy töltőállomás?
1: Hát próbálok magyar
2: mobil töltőállomás?
1: Töltőállomás. Ja igen, az ma már bármi lehet. Benzinkút. Képzeld el, most mondja a haverom, hogy éjfél után tankolt. Én ilyet tényleg régen csináltam. Viktor, te mikor tankoltál éjfél után?
2: Tegnap.
1: Régen, ugye? Azt mondja, hogy oda megy a töltőállomás, az Palicson. Bocsánat, benzinkút.
2: Mondhatod, egy tőlem úgy csak...
1: Oda megy, benyomja a pisztolyt, ahova kell, meghúzza, és azt mondja neki a kis pisztolyka, hogy klik, és így nem jön semmi belőle. És mondja, hogy
2: De a szám meg pörög, biztos a dinár.
1: Semmi. Csak klik, de nem jön az üzemanyag, mondja, biztos üres. Tehát, hogyha tán nem üres, hát nincs az üres. Elmegy, bemegy, megkérdez. Nem nyílik az ajtó. Mi a franc? Ki van írva, hogy így kommunikáció az ablakon keresztül? Micsoda?
2: Aha, mint a patikába.
1: Aha. És kiderült, hogy bizonyos idő után, ami nem tudom, 10 után, vagy 11 éjfél, nem tudom, nem engednek be, mert hogy kétes külsejű alakok jártak oda a töltőállomáshoz, és ezt így behozták ezt a szabályt, hogy nem lehet éjfél után, vagy nem tudom, valamikor éjszaka.
2: Akkor mi, akkor magadnak töltöd meg?
1: Hát és? Nem, hanem előre kell adnod 5000 dinárt.
2: Ja, előre kell adni.
1: Uh-huh. És akkor ők megnyomják a gombot, aktiválják, hogy tudj tankolni, és akkor visszaadják a különbséget.
2: Ez hol ez? Mint a Palicsi út, vagy?
1: Palicson van, igen.
2: Hát...
1: Neked majd elmondom utána, hogy most nem akarom reklámot.
2: Jó, hát lényegtelen, de hát...
1: De igen, képzeld el, hogy ilyenek vannak.
2: Hát jó,
1: jó, én valahol ezt végül is megértem, én mindig úgy feltettem a kérdést, hogy ezek így érdekes, hogy éjjel-nappal dolgoznak, aztán itt tényleg itt... Én nem tudom, milyenek lehetnek az éjszaka emberei. Az
2: vámpírok, vérfarkasok.
1: Ott azért érdekes emberek
2: jöhetnek. Mocsári szörnyek.
1: Most Ati írja, hogy ugye sok helyen éjfél után van egy ilyen elszámolás. De ez nem az volt, hogy azt mondja, dolgozott több benzinkúton valaha. Azt tudom, én abban rendszeresen bele szaladok, mert éjfélkor nagyon sokszor szoktam
2: dolgoztál
1: tankolni.
2: Dolgoztál, Ati, a kispiaci benzinkúton, ami megszűnt?
1: Nem, Palicson dolgozott egy
2: Palicson
1: benzinkúton, igen. Uh-huh. Hát az meg, hogy kispiacon megszűnt egy benzinkút, tehát megáll az ember ez. Tényleg.
2: Hát igen.
1: De hát az van, hogy megindulsz Szabadkáról, most figyeld ezt, megindulsz Szabadkáról, és én erre megyek sokat, Szabadkáról megindulsz, Ludas, kispiac, ugye, és mész mondjuk Kanizsa felé. És tényleg azon az egész szakaszon nincs töltőállomás. Tehát a Ludasról megindulsz kispiacon keresztül egészen Kanizsáig nincs töltőállomás.
2: Hát felkészülten kell megindulni azon az
1: úton. Jó, én nem azt mondom, hogy ez egy akkora táv, mint annak idején, tudod, annak idején ilyen volt a Milos Veliki.
2: Igen, Milos Veliki. Milos, most mentem rajta, nem olyan.
1: Na most már itt van rajta Veliki. A benzinkút.
2: Jó, én milyen benzinkúton voltam, gyerekek, én Istenem.
1: Nem válaszol.
2: Én nem, mit mondasz?
1: A Milos Verekin most már van benzinkút.
2: Hát van, én ugye viszont én tankoltam ott.
1: Na,
2: tankoltam ott
1: most
2: két...
1: már van.
2: De
1: milyen benzinkúton voltál?
2: Fú, hát
1: Japánban?
2: Tudod, mint Japán felé, mentünk Zlatiborra, és akkor Zlatiborra, lejöttünk ott Uzsicénél.
1: Csácsak.
2: Jó, mondom. Vagy Csácsak.
1: Valami nem,
2: azt, igen. Lejöttünk az autópályán, most emlékszem, hogy Uzsicénél vagy Csácsak, nem tudom, mert mindjárt megírja valaki, aki nagyon képben van. Mindegy, szóval lejössz az autópályáról, és akkor megindulsz felfelé a hegyre.
1: Így van.
2: És akkor mész a hegyre, elve nekem ez így elég nehéz volt, főleg azért, mert le voltak zárva az útszakaszok ilyen javítások miatt, és akkor ott így nagyon sok ember beszorult. Nagyon-nagyon sok ember beszorult. És ezek a melósok, akik ott dolgoztak, azok irányították a forgalmat.
1: Aha.
2: Több-kevesebb sikerrel. De én már így éreztem, tehát hogy ott így álltunk felfelé az emelkedőn, meg ízni, tudod, zsonglőrködtünk, én éreztem, hogy én úgy égetem a benzint, mint az állat. Tehát így majdnem a szemem láttára
1: azért
2: ment.
1: Azért jobb, mert ha nem vagy elég tapasztalt, akkor a kuplungot fogod égetni. De hát, hogy...
2: hát igen. Na most, és akkor úgy beszélgettük a Szilviával, hogy hát itt valami keresünk valami benzinkutat, és így mondja, hát ott egy benzinkutat, és így tényleg elnézzük, és ott van egy benzinkutat. De az úgy képzeld el azt a benzinkutat, mint ami így ott maradt 1972-ből. Tehát kb.
1: Nagyon régi.
2: És akkor úgy nagy nehezen, hogy odaértek, hogy én kijöttem ebből a sorból, és akkor behajtottam arra a benzinkútra, és egy kicsit olyan volt, mint ezek valamit a Sons of Anarchy-ban, vagy mint az ilyen sorozatokban, hogy semmi nincs, és hogy kijön egy ilyen csáva, aki rágózik, egy öreg. Látszik, aha, hogy ott dolgozik már 65 éve, érted? És
1: De veszélyes vagy inkább
2: megtört?
1: De
2: hogy nem veszélyes, mondom, ott dolgozik 65 éve, és akkor ő bele nyomta nekem a benzin, és akkor bement, de figyelj, de úgy jön ki, figyelj, úgy jött ki abból a bódéból, hogy lóg a cigi a szájába.
1: Na, igen.
2: Így esküszöm, így töltötte be a benzin. akkor utána bementem abba a bódéba, mondom, hogy lehet-e kártyát, tehát igen, nincs kártya. Akkor elő kellett szednem a pénzt. Jó, ez volt, felkészültem, mentünk, gondoltam egyébként, hogy hiába akarok én kártyát. Igen, rá fogok erre szaladni. És így, de esküszöm, ott ül bent a counter mögött, ugye, a kassa mögött, és így lóg a cigi a szájába, és így úgy szolgált ki. Akkor most, de ilyen nagyon barátságos, azért nem mondhatom, nem volt ez egy rossz élmény.
1: Igen.
2: Csak úgy kicsit visszamentünk úgy a, nem tudom, hát 1981-ben, érted? Tehát, hogy nem volt itt abszolút gond az, hogy cigizik, akkor bent az áru, az mit tudom én, ez még 96-ból maradt valószínűleg viszont.
1: Konzervek, elsősorban.
2: Igen, valamilyen, tehát ugye végtelenül elhagyatott régi Riszrosz benzinkút, amiről pattog le minden festék, meg tudod, hogy nagyon-nagyon rossz. A kocsi ment. De egyébként... Hát igen, de gyanús volt, nem tudom, az a benzinnel sem volt minden rendben, na mindegy, de...
1: De mi volt?
2: Hát mitől utána elmentem a Shellbe, aztán érted ott olyan durván, mert brutál, jó, érted.
1: Most fogtál két végletet. Hát...
2: Igen, ez tényleg véglet volt, ezt akarom mondani, de ment az autó, meg nem visszafele, az már való autópálya, mert... De ment az autó, ezzel is, meg azzal is. Csak
1: én nem is tudom, hogy Shellt láttam, mert életemben
2: Szerbiában. Hát képzeld, hogy Szerbiában az, persze.
1: Azt a mindenit.
2: Persze. Én most meg nem mondom, de valahol Belgrád környékén voltam.
1: V-Power Racing-et megtankoltam.
2: Igen, nem a racing-et.
1: V-Power Racing. Rögtön begyújtottad az autót, ilyen csinált, hogy...
2: Igen. Nem ez történt, de igen. Tehát nálunk most nem az a szempont, hogy most milyen márka az a benzinkút, hanem az a szempont, hogy hol van játszótér. Most már ez a... Mindegyiken van.
1: Van
2: ilyen? Egy volt, amin nincs játszótér. Nincs. Mi oda mentünk be.
1: De nincs Szabadkán.
2: Szabadkán nincs, de az autópálya mellett van.
1: Az autópálya mellett.
2: Ez taktikailag fontos azért, mert hogyha ti megálltok ott, akkor a gyerek is ki tudja nyújtózkodni. Nem, nem ilyen valami óriási játszótereket képzelje, csak valami olyan picika, ahol van egy csúszda, meg tudom én.
1: Hogy a francba van egyik kitalálva, hogy azok a gyerekek nem értékelik azt. Én sem voltam ilyen.
2: Na.
1: Nem értékelik azt, hogy most nem kell rohanni, nem kell csinálni semmit. Hogy nem tudnak leülni és őszintén kiélvezni egy limonádi elfogyasztását?
2: Hát de ezen... két évesen még nem élvezik ki a limonádi
1: elfogyasztását. Ugrálják a rúgdapá!
2: Így van.
1: Csúszda!
2: Így van. De ez egy természetes folyamat.
1: Hihetetlen. Hát
2: majd persze. Öt év múlva, de még akkor se. Szerintem 10 év múlva fogja. Még akkor se.
1: 30.
2: Úgyhogy nem. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy mozog. Úgyhogy itt a mozgás a lényeg, és ezt érzik organikusan.
1: Jó föl van szerelve a benzinkút.
2: Hát jó, persze. Jó. Úgyhogy azok már más volt, de mondom, ez amikor tudod, így lejössz, vagy felmész a hegyre, és ott azok a helyi emberek, tehát nem volt ott semmi. Még játszott.
1: De ott legalább nagy az összefogás általában.
2: Volt benzin. Igen, ott nagy az összefogás. Hát nagy az összefogás, és erről hallottunk is a sztorikat, mert például akik tényleg szerintem, hogyha én ott bajba kerültem volna, ne adj Isten, bár én, vagy bárki, aki ott így, mit tudom én, autózik, akkor azok az emberek ott hiába lóg a cigi a szájába, két perc hát alatt megoldotta volna.
1: Ez benne van a
2: pakliban. Tehát ez az attitűd, ez így abszolút látszik ott. Az összetart, mindenki ismer, mindenkit ott a hegyen. Tehát, hogy itt ez a
1: Én is
2: ez
1: el akarok menni a hegyre.
2: Na menjél.
1: Mindig ezen gondolkoztam, hogy lenne hegyen lakni. Csak mit dolgoznék? Én mindig arra jutok, hogy valami...
2: Kecskepásztor lenni.
1: Igen, valami online dolgot kell itt dolgozni, kész, csak ott vagy, ahol akarod. Kész, elzárva érsz, ami hegyen.
2: Hát ott nincs internet, jó, mindegy van.
1: Hát igen, valami szatellit internetet szerzel.
2: Igen.
1: Olyan helyre mész, ahol azért medve nincs, mert azzal nem akarok megküzdeni. Tehát nem Erdélybe kell elmenni. De nagyon jó kis hegyvidék.
2: Igen.
1: Nálunk mi van? Mi a legszörnyűbb predátor, ami létezik szerinted? De ugye a legszörnyűbb. Van nálunk farkas.
2: Az ember. Ez ugye filozófikus válasz volt.
1: Farkas?
2: Az ember. Hát van, farkas is van.
1: Az van.
2: Hát helyek közben. Nem nagy a medve nincs.
1: Farkas.
2: Hát meg a vadkutya.
1: Akkor hajnali, nem tudom, 2 vagy 2:30-kor akartam inni egy kávét, mondom, mielőtt még hazamegyek erre-arra.
2: De mi szerintem... iszok 2-t, a senki normális ember nem iszik 2-t.
1: De azért, mert én mondom, hogy nem én vagyok a mérvadó. Én ilyeneket csinálom. És akkor mondom,
2: én így korét vettél, egy ilyen, ezt a gyökér kávét, nem?
1: És most figyeld ezt, és most elmondom, jó, ez extrém lesz, de nagyon ittam volna kávét, érted? Ezt meg, hogy értsétek. És a lényeg az az, hogy itt Szabadkán vagyok, ugye, és akarok inni egy kávét, és persze a töltőállomások nem lehet leülni meginni ezt a kávét, vidd magadba, hát most hova vigyem magamba, mindig. És rájöttem, hogy ezzel a logikával, hogy garant az van, hogy a városi töltőállomások azok így fensziznek, de hogy az autópálya töltőállomások, azok nem fenszíznek.
2: Persze, hogy nem, mert az bármikor
1: érhet. És inkább kibeltem az autópályára, érted? A benzinkút, és ott volt minden.
2: Ez igen. Ez igen.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Na akarjátok, hogy ijeszgessünk titeket egy picikét? Mert találtunk már megint egy jó cikket. Az, hogy miért rossz ülni sokat. És akkor az igazság, hogy én nemrég fogtam fel, hogy amikor az ülő munkáról beszélnek, akkor az nem az, amit te meg én csinálunk, Zoli. Ez nem az igazi ülő munka. Mert mi nekünk vannak szüneteink, mi akkor elmegyünk, fölkelünk. Meg mi ugye fekszünk itt a stúdióba, akkor lemegyünk dolgozni, de akkor lemegyünk, megiszunk egy kávét, akkor fölkelünk, akkor rohangálunk ide, oda, amoda. Állítólag tényleg létezik olyan irodai munka, amikor tényleg órákon keresztül ülnek az embereket. Mi az ilyet nem, órákon keresztül nem ülünk soha, úgyhogy nem mozdulunk meg, vagy nem kelünk föl. És akkor ebből következik az, most a legújabb cikk szerint, amit találtunk, hogy most az is baj ezzel az üléssel, hogy ülünk, és akkor mivel ülünk, és nem csak és akkor hozzáteszek, hogy nem csak azok irodai munkát végeztem, mondjuk a sofőr is rengeteget ül a kocsiba, és órákon keresztül ül és vezet, és nem áll meg a benzinkúton fölkelni, és csinálja hónapokon, éveken keresztül, akkor itt azt jelenti, hogy lelassul a vérkeringés a lábba, kialakulhat a vérrög. Uh-huh. Hát, tudod, igen, ez van, mozogni kell, az megint más, az más. Szerintem az más. Az nincs összefüggésben szerintem
3: mindig
2: a kettő.
3: Mindig vízérnek, gondoltam.
2: Közben az SZ, vízér. Ugye?
3: Vízér. Igen.
2: Hát nem úgy, mint a repülőtársága a vízér, az megint más, ez a vízér.
3: Igen.
2: Vízér. Hát lehetne egy ilyen repülőtárságot csinálni.
3: Hát itt van. Vízér. Igen. Na? Hát az álló vagy az ülő foglalkozás okozhatja a vízér problémát.
2: Hát igen, de mindig. Hát az álló és az ülő, szóval minden.
3: Igen, meg a mozgó. Az is okozhatja.
2: Nem, hát a viszére mondják azt, hogy különben tényleg az, aki álló, de hát mondjuk olyan, hogy mondjuk a fodrász, aki mindig áll, és akkor nyílt például, ez tipikusan ez egy ilyen állítólag, mindenki ki tud ez alakulni. Tehát figyeljetek, mindenkinek ki tud alakulni valamit. Tehát annyira nem arra vagyunk tervezve különben, amit mi most csinálunk, és ahogy élünk, hogy ez valami egészen elképesztő, de hát jöbögő, ahogy szokták mondani, ez van. Ezt kell adaptálni.
3: Ugye azt is írja a cikk, hogy amikor keresztbe teszed a lábad,
2: igen,
3: az sem segít.
2: Igen, én mindig úgy ülök.
3: De hogy igen, de mi ülünk úgy egyébként? Ez miért én most ezek gondolkodtam?
2: Nem tudom.
3: El? Mi nem tudjuk úgy normálisan tartani a lábunkat?
2: Én azon gondolkoztam, hogy mindig keresztbe van a lábam, és azt mondják állítólag, hogyha eljutsz majd időskorba oda, hogy csípőműtétet kell, hogy legyen, akkor ő le kell szokni, mert hogy állítólag így ki tud akadni. Úgyhogy az katasztrófa lesz, hogyha egyszer.
3: Ne legyen csípőműtét,
2: és akkor legyen ez így állandóan.
3: Kiakad. Vissza kell akasztanod. Ilyen különleges mozdulattal.
2: Igen. Van egy haverom különben, aki ilyen küzdősporton volt, haláli. Kicsikét durva a sztori, de elmesélem. Küzdősport erre, arra bám, megcsapták a lábát, kiment a térde. Nem baj, majd ők visszarakják. Visszarakták. Jó. Utána folytatódik tovább az egész. Megint kiment a térde, mondják, nem majd visszalakják, kézzetek meg, kétszer visszalakták azon a délután. Utána kiment az öltözőbe, volt egy rossz mozdulat, de ott már maga volt, és megint bum, kiment a térde, mondják, nem majd visszalakja magának, és valami hülye pózt vett fel, és így visszalakta. Mint kiderült, ezek jó döntések voltak, mert másnap már műtötték. Ez annyira durva volt. Mondta, hogy nem is érti, hogy mit szórakoztak.
3: Rossz polcra tette vissza a porcokat.
2: Mit szórakoztak ők ezzel? Nem is érti. Ez pont olyan, mint a filmekben, mikor ott mindenki vissza tudja rakni a vállát.
3: Igen, és fut tovább. De sérte, hogy miért edzett tovább, miután a kivetett. Én nem tudom, nekem egyszer ment ki a térdem.
2: Igen.
3: Az olyan fájdalom volt, nem tudom, biztos ezekben is vannak kategóriák, hogy most mennyire megy ki, vagy nem tudom, de hát
2: igen.
3: Nekem az úgy rendesen kiment szerintem, és hát nemhogy tudod, mozogni nem bírsz olyankor, nem tudom, hogy föl kell, nem tudod, hogy tartani, olyan súlyos fájdalmakkal jár, és aztán hónapokig tértszorító és érzékeny és tudod, és nem tudom, még évekkel később is volt olyan szitu, hogy nem tudom, valami cipeltem, és véletlenül, hogy megpöccintette valamelyik irányba, amerre szerintem kimozdult, ha jól emlékszem, és akkor mindjárt jött egy ilyen nagyon erős szúró érzés, hogy hoppá, tehát úgy éreztem, hogy ebbe az irányból jobban, vagy könnyebben kimozdul most már innentől kezdve.
2: Azt a mindenit.
3: Szóval kemény, de ezért mondom, hogy
2: durva, nem tudom. Durva dolgok ezek, vigyázni kell.
3: Törés az mit jelenthet, mondjuk.
2: Vigyázni kell magunkra nagyon. Ati írja, hogy azt, hogy apukám lépten nyomon mozog, biciklizik akár szabadkára, és 72 éves, és nem visszeresek a lábai. Én is sokat mozgok, de nekem már látszik, hogy kezd kialakulni.
3: Igen, csak igen. Hát ja, csak na, alapvetően a napjainkban nehéz ezt igazítani, ezt a módot, tudod, ezt az életmódot, hogy akkor nem tudom, most biciklizzél városokat átszelve folyamatosan, legfeljebb rekreációs célból.
2: Igen.
3: Vagy jó, valaki most mondtam, munkára elmész, biccajjal, meg
2: persze.
3: Vissza, de hát... Na, tehát, hogy na mindegy,
2: de amit akarok mondani, hogy persze, amúgy tényleg vigyázni kell magunkra, mert egy rossz mozdulat, és tényleg olyan dolgokat csinálsz magad, hogy őrület. Most nem mondom, hogy kilevezzük az egyik ismerősömnek. Vitt le a pincébe valamit.
3: Hogy hívják?
2: És igen, Géza, nem viccel. Vitt le valami cuccot a pincébe, és így egy lépcső, két lépcső, három lépcső, és már az utolsó lépcső fognál egy rosszat lépett, és így beesett a pincébe úgy, ahogy van. Baf! És elszakadtak ezek a térdizmai, vagy mi van itt, tudod?
3: Édes.
2: Ez az katasztrófa, tudod, akkor az megint kórház, műtét, összerakták neki, stb. És akkor tudod, ott is a regeneráció, amíg rendbe jössz, mert itt mindig ez van, mire rendbe jössz. Volt a nyáron különben egy balesetünk, én megúsztam, a kollega nem, és ott egy nagyon érdekes tanulsága van ennek az egésznek, abszolút úgy értettük a történetet, mármint motorra mentünk persze, hát csak azért, mert tudod, mindig elmondjuk, hogy mennyire biztonságos a motorozás, nem kell félni tőle, aztán annyi baleset történik, meg minden, hogy rájövünk, hogy nem igazából rohadt veszélyes, úgyhogy én sem fogok többet ez mellett kiállni, hogy de a világ legbiztonságosabb dolga a motorozás. Mindennapi főrakod magad, hogy így.
3: Igen.
2: Sose
3: vagy
2: tudod.
3: Ez, vagy ez.
2: Vagy ez, vagy az. Igen. De egy csomó haverom mondja, hogy de én annyira szeretem kiállni, hogy de a világ legbiztonságosabb dolga a motorozás. Mindennapi főrakod magad, hogy így.
3: Igen.
2: Sose
3: vagy
2: tudod.
3: Ez, vagy ez.
2: Vagy ez, vagy az.
3: Igen.
2: De egy csomó haverom mondja, hogy de én annyira szeretem, hogy engem nem érdekel. És körülbelül ez az igazság. De körülbelül ez van, hogy nem foglalkozom.

0: fáj, mint az állat. Uh-huh. Szóval az a naív elképzelés, hogy bemész a kórházba, megbújtál, kijössz, az minden rendben van. De én ezt hittem akkor is, amikor eltölt a lába, és leszették a gipszet, leveszik a gipszet, és rögtön én rohangálok tovább. Tehogy, akkor még jön a rehabilitáció. Szóval, látod, ilyen rossz mozdulatok, és akkor hetekig
1: picsesszel magad. Mert nincs is tapasztalatom, csak feltételezni tudom, hogy milyen lehet egy ilyen jellegű lábtörés, amikor neked gipszbe van mondjuk adott esetben hónapokig a lábad.
0: Ja, ja.
1: Bár a tért ficam után nekem csak longetta volt a lábamon, nem tudom, 3 napig majdnem megbolondultam már attól, és tehát nyilván a tusolás, meg a mindenfajta nyűg vele kapcsolatban az tragikus.
0: Aha.
1: És nekem már utána volt egy ilyen, hogy mondom, néhány napig volt fenn, hogy levették, és akkor még ilyen hülye valami ismerősem dolgozatot, ő volt az egyik ápor, és mondta, hogy na, jó volt érdekes, kicsit pöckölgetett, úgy szúrt, meg fájt, még ilyen érzékeim, mert az is, hogy milyen vagy, hogy majdnem elestem ott igazán. És kezdhettük volna
0: durva.
1: Újra az egészet, de meg így ugye kimegy.
0: Nagyon durva.
1: És már azután, tehát így érzed, hogy le van gyöngőve a lábad, a térded fáj, érzékeny, nehéz, nem tudom, és egy héttel később mentünk valami, nem tudom, ami buliba, akkor nem tudom, hol parkoltunk, sétáltunk, nem tudom,
0: térszorító.
1: És kunyé van olyankor az ember azért, hogy iszik, nem veszed észre, másnap rettenetesen fáj, tehát hogy tudod, többet mentem, mint kellett volna. Azt szerintem nem, de na, tehát ugye ezekre vigyázni
0: kell. Táncolta egy lábon, a rossz lábon, mi? Ugráltál rajta. Anett írja, hogy megismert egy bácsit, aki újságkihordó, és aki napi 80 kilométert teker, mire kiviszi az újságot.
1: Az igen. Az mondjuk hozzánk ide a pannonba, és ő hozza az újságot, én is ismerem.
0: Mondjuk én szerintem én, hát az lehet, hogyha, hogy nagyon összedobjuk az egész performance-ot így az elmúlt 40 évemből, akkor lehet, hogy össze 80 km bicikli. De nem biztos.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
6: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
7: A takarékos melegségért.
8: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: 8 óra 20 perc van, szép délelőttöt és szép jó reggelt mindenkinek. Június 29-e van, és a pálok ünneplik, Péter Pál napja van ma. Ők ünneplik névnapjukat, és 626 éve még a rég múltban a mai napon kezdődött az aratás, mert ezen a napon szentelték meg az arató eszközöket, és ekkor indult meg. Hát nálunk már egy kicsit ez elcsúszott, mert hogy lassan az egyik befejeződik, már javában tart a másik, és hamarosan már egy pici leheletnyi szünet, és utána jön a többi munka, ami ilyenkor van. No de, már is csodálatos 29 fokot mutat a hőmérvigany a Szabadkán, és ez a nap hátralevő részében még inkább csak emelkedni fog, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon megközelíti a 40 Celsius fokot a hőmérvigany szála, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, amennyiben teheti, akkor maradjon hűvösebb helyen, és dolgozzon bent. Aki viszont sajnos ezt nem teheti meg, hát annak kitartást, és próbáljon minél több folyadékot, gondolok itt vízre, vagy esetleg valamilyen üdítőre, annak a formájában bevinni, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon meleg lesz, és egyébként megnövekedett forgalomra és extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség is. Ők is azt jelentik, hogy a nap legmelegebb óráiban elérheti a hőmérséklet a 40 fokot is, így lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok, akinek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, hogyha hosszabb, több órát vezet, így elkerülhető a jármű túlmelegedése is, és az esetleges rosszul lét, úgyhogy mindenkinek balesetmentes közlekedést, és mindenki vigyázzon magára. Akit lesz veletek, az ma is a csodálatos Nagy Viktor, a műsorvezető pedig jó magam, Rózsa Edina leszek, és hogy mi minden kapcsolódik még a mai naphoz, június 29-éhez. Hihetetlen, hogy hamarosan július van, és kettőt pislogunk, és már vége a nyárnak, és kezdődik a szeptember, és az iskola, és az óvoda. No de, maradjunk még a mai napnál. 570 éve a pápa elrendelte a déli harangszót 1456-ban, 22 éve a Nemzetközi Duna nap a mai, illetve a Design világnapja 2007 óta, azaz 19 éve, és szintén 2007-ben először lehetett megvásárolni az Apple első okosóráját. Nyilván még nagyon sok minden kapcsolódik a mai naphoz, ezek csak az ismertebb verziói voltak, amiket talán így ti is közelebbről ismertek, vagy hallhattatok esetleg róla, vagy nyilván használjátok is, teszem azt az okosórát. Hogy mivel is fogunk foglalkozni viszont a mai műsorban, mivel is töltöttem meg és készültem nektek, természetesen majd igyekszem mondani mindig a minél frissebb híreket, aktuális információkat, legyen szó közlekedésről, vagy közérdekű infókról, amivel egyébként hamarosan érkezni is fogok. Stúdió vendégekkel is természetesen, mégpedig a dr. Bodrogvári Ferenc díjas Homonai Szalai Andrea lesz majd a vendégem, ő a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa. Emellett szólunk arról is egy mestercukrásszal, hogy aranyéremmel tért haza a szamos tányérdesszert versenyről a trökkanizsai Doszite Jobrádovics vendéglátóipari szakközépiskola csapata. Beszélgetünk a versenyről, a tanárnővel, a mestercukrásszal, illetve arról is, hogy hogyan készültek a versenyre, milyen élményekkel tértek haza a lányok, a kis csapat, és hogy hogyan véli Cseszkó Ibolya a fiatal cukrászoknak a nevelését, a tanítását, mennyire szeretnek a fiatalok manapság sütni, hány cukrászt nevelnek ki az iskolában, úgyhogy picit megédesítjük a versenyt, és egy civil szervezetről is szólni fogunk. Emellett ugyebár már berobbant a fürdő idény, mert hogy nagyon sokan megrohamozzák ilyenkor, nyilván főként a szabadnapukon vagy munka után a medencéket. Hát volt is, lehetett is mikor, mert hogy tényleg nagyon-nagyon hőség tombolt az elmúlt napokban is. És hát fürdőruha divat. ez is szó lesz a mai műsorban, vagy erről is szólunk majd a műsorban, mégpedig stílus tanácsadót kérdezünk az idei divatról, ami a fürdőruhákat illeti. Megoszlanak nyilván a vélemények, van, aki az egyben bikiniket szereti, van, aki a külön részest, van, aki a letisztult vonalat, van, aki inkább a minél csicsásabb, minél színesebb, minél jelen felhívó, felkeltőbb. Megnézzük, hogy hogyan oszlik ez meg, mit mond majd a stílus tanácsadó. És hát nyilván még mindig robog a világbajnokság. Lesz a VB műsorunk a Presszó utolsó órájában 13 és 14 óra között. Tóth Tibi elmondja majd a legfontosabb, legfrissebb információkat, ki hogy áll, latolgatják majd a részleteket, hogy mi lehet még, ki nyerheti meg a VB-t. Majd a szakértők hozzászólnak. Nem én leszek a műsornak a fő szakértője, ebben egészen biztos vagyok. Úgyhogy ezekkel egészen biztos, hogy foglalkozni fogunk a mai műsorban. Ti is hozzá tudtok természetesen szólni, mégpedig a 063-621-605-ös SMS számunkon, Viberen, illetve a Pannon Presszó Facebook oldalán is tudtok nekünk írni, bármilyen észrevétellel kapcsolatban, vagy hogyha valamelyik témához hozzá szeretnétek szólni, stúdió vendégeknek feltenni esetleg bármilyen kérdést, vagy az adott érdekességhez, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk. Vágjunk bele a műsorba, és hamarosan jövök akkor a közérdekű infókkal.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor...
8: Ma hozzák a hét napot!
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 8 óra 38 csodálatos perc van, és ahogy említettem, érkezem is a közérdekű információkkal, mégpedig a mai hétfőn Cservenkán és Pancsován van véradási akció, mégpedig már 8 órától egészen 12 óráig van Cservenkán a Kultúrházban, 9 és 12 óra között pedig Pancsován a Vöröskeresztben. Ma nem lesz áram több településen, mégpedig Kelebi, a Szabadka, Hajdújárás, Rábé és Majdán. Hogy pontosan hol, az megtalálható a pannonrtv.com-ra kattintva, a közérdekű információcskáknál, és ott fel van tüntetve az áramszünet a mai dátumra vonatkozóan, illetve ugyebár, ahogy említettem korábban is, meg hát szerintem észlelitek ti is, hogy itt a kánikula, és ilyenkor ugye nagyon sokan előszeretettel hajnalban, vagy az esti, késő esti órákban állnak neki locsolni, mert ilyenkor a fű is, meg hát nyilván a kis veteményes kert, a kis virágos kert nagyon-nagyon-nagyon szomjazik. És hát nyilván ilyenkor lecsökken a nyomás, és Szabadkán is a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat a folytonos vízellátás megőrzésének érdekében felszólítja, vagy felszólította már többször is a fogyasztók figyelmét, hogy ezekben a napokban, illetve időszakokban törekedjenek a céltudatos vízfelhasználásra, vagyis hogy ivásra, főzésre, és elsősorban nyilván ugye tisztálkodásra használják a vizet, és hát ezen túl minden más vízfelhasználást mérsékeljenek, és lehetőség szerint mellőzzék, mert ugye a nem céltudatos felhasználás a vízellátó rendszerek egyes részein nyomás csökkenéshez, vagy akár vízhiányhoz is vezethetnek. És hát ugye általában, ahogy említettem, az esti órákban megnövekszik a vízfogyasztás, mert hogy mindenki akkor kezd el locsolni, akár munka után, mert hát akkor már sokkal-sokkal-sokkal kellemesebb az idő is kint. És egyébként egy érdekesség is kapcsolódhat ehhez, mégpedig az, hogy a hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékos vízfogyasztási megoldások alkalmazására is. Erről tájékoztat a Magyar Hidrológiai Társaság. Az egész földet alapul véve a napi átlagos vízfogyasztás egy emberre vetítve 170 liter. Az Európai Uniós átlag 120 liter, és a magyarok átlagosan 100 liter vizet használnak fel naponta. És hát nyilván ez is visszavezethető ugye arra, kell inni természetesen, szó se róla, csak hogy nyilván ez a locsolás mindig az, ami egy kicsit bajosabb, mert hogyha mindenki egyszerre kezd el locsolni, akkor utána hát jó pár órára elhúzódhat, főleg ha valaki egy nagy területet akar felfrissíteni, mert hát nyilván, hogyha kicsi a nyomás, akkor a sokkal tovább tart. Úgyhogy ezek voltak a friss közérdekű információk, illetve fontosabb hírek, hogy mi a helyzet az utakon, hát a Bajai úton voltak jelen a rend éberőrei itt Szabadkán, illetve még korábban a Volt Sutrans előtt, ugyebár úgy ismerik talán sokan jobban, mint ugye most a Transjug vállalatot, úgyhogy ott is ott voltak, és talán ezek a legfrissebb, legkora reggeli információk, ha van számotokra még frissebb, akkor írjátok meg nekünk a 0636 21 605-re, vagy akár Facebookon üzenetben.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: a kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 8 óra 48 perc van, és egyre több állat szeret az úton bóklászni, maradjunk annyiban. Ugyebár korábban Szabadka utcáin tűnt fel egy ló és egy őzgida, Kelebien pedig nemrég egy elkoborolt szamár okozott meglepetést. Most ismét egy gazdátlan állat bukkant fel, ezúttal Tornyoson, egy ló hétfőn hajnalban 4 óra tájékán. A település központjában a főúton sétált, később pedig a helyi általános iskola közelében is látták. A ló békésen közlekedett az utcákon, gazdája azonban nem volt a közelben, az eset szerencsére nem járt balesettel, ugyanakkor ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a felügyelet nélkül elkóborolt állatok komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek, különösen ugye az éjszakai és a hajnali órákban. És egyébként történt is baleset, mégpedig egy úttestre tévedt vaddisznó okozott balesetet hétfő reggel Újvidék és Nagybecskerek között. A második zsabjai kereszteződésnél történt ütközés miatt hosszú kocsisor is kialakult. A reggeli órákban egy másik közlekedési baleset is nehezítette a közlekedést, Temerin irányából a városi hulladéklerakó közelében, ahol hosszú sor alakult ki szintén. Emellett meghibásodott egy jelzőlámpa is, ami torlódást eredményezett. A közlekedést Újvidéken, illetve Újvidék környékén több útlezárás is nehezíti, és felújítás is zajlik, és ez lassítja szintén a forgalmat. Az autópályán az Újvidék kelet és Kabol közötti szakaszon júli 16-áig útburkolat felújítás zajlik Belgrád irányába, ezért a forgalmat ideiglenesen a szemközti pályára terelik. A város több pontján távhővezeték rekonstrukció és csatornaépítési munkálat is folyik, zajlik nagy erőkkel ebben a jó időben, amelyek forgalomkorlátozásokkal járnak. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, különösen azokon az útszakaszokon, ahol vadállatok megjelenésére is lehet számítani.
2: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menek.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 9 óra 16 perc van, és ugye bár észrevehetően már nagyon-nagyon szép és csodálatos, kellemesen meleg időnk van, már most bőven 30 fok felett, hát 32 fokot mutat a hőmérő higanyszála itt Szabadkán, és szerintem sok más településen is Vajdaságban már meghaladta a 30 Celsius fokot. És hát ilyenkor nagyon sokan, aki nyilván megteheti, a klímát bekapcsolja és nyomatja egész nap, vagy legalábbis a nap túlnyomó részében, amikor otthon van és bent tartózkodik, van, aki ugye a ventilátort és különböző hűtési technikákat, amit kitapasztalt, elsajátított, azt nagyon nagy szeretettel szokták az emberek használni és alkalmazni. És van egy régi indiai trükk, amivel légkondi nélkül is lehűtheted az otthonodat egy egyszerű házi módszerrel, mindössze egy nedves lepedő és víz kell hozzá, és ez csökkentheti a nyári hőségben ezt a nagyon-nagyon meleg érzetünket bent. A technika a párolgás fizikai elvét használja ki, és megfelelő körülmények között érezhetően hűvösebb levegőt eredményezhet a lakásban. A nyári hőhullámok idején sokan keresnek ugye energiatakarékos és könnyen kivitelezhető hűtési megoldásokat. Az egyik legegyszerűbb ilyen módszerhez nem kell más, csak egy benedvesített lepedő, amit az ablakba kell helyezni, ahol a levegő áthaladhat rajta. A jelenség alapja az, hogy a víz párolgása során hőt von el a környezetéből, így csökkentve a levegő hőmérsékletét, és javítja a komfort érzetünket is. Ez a trükk persze nem helyettesíti a légkondit, de megfelelő időzítéssel akár néhány fokos javulást is adhat, ami már sokat számít az alvásnál. És hogy hogyan is kell pontosan alkalmazni ezt a nedves levegős hűtést. A módszerhez egy nagy felületű, lehetőleg pamutanyagú lepedőre van szükség, plusz hideg vízre. A textilt be kell áztatni, majd alaposan kicsavarni, hogy ne csöpögjön össze-vissza, és ezután egy olyan ablakhoz kell rögzíteni, ahol friss levegő tud beáramlani. A hatás kulcsa a légáramlás. Nem az álló nedves felület hűt, hanem az, ha a levegő folyamatosan átjut a vizes textilen, ilyenkor a levegő egy része vízgőzzé alakul, miközben a párolgás energiát von el a környezetből, ami csökkenti a hőmérsékletet. És hogy miért működik a párolgásos hűtés? Mert ugye bár a párolgás során a vízmolekulák energiát igényelnek ahhoz, hogy folyékony halmaz állapotból gőzzé váljanak, ezt az energiát a környezetünkből, ugye a levegőből vonják el, ami hőmérséklet csökkenést érzékel, vagy érzékelhető. Ez az elv ugyanaz, mint amit a verejtékezés is használ, a bőrön lévő nedvesség elpárolog, és így hűti a testet. És hogy mikor működik igazán a módszer, leginkább az esti és az éjszakai órákban a leghatékonyabb, amikor a külső levegő már lehűlt, és a beáramlás a valódi hűtést eredményezhet. Nappal, amikor a kinti levegő forróbb, a módszer akár ellenthatást is kiválthat. A páratartalom kulcsfontosságú, a 40-50% felett a párolgás hatékonysága jelentősen lecsökken, 60% felett pedig már alig történik érdemi hűtés. Ezért a módszer inkább száraz, kontinentális nyári időszakban működik jól. Úgyhogy akár ez is egy opció lehet, ki lehet próbálni, vajon beválik-e, mennyire válik be, de hogyha tényleg akartok egy picit visszavenni az áramszámlából esetleg, hogy ne menjen annyit a klíma, vagy a különböző ilyen hűtési eszközök, a ventilátorra gondolok most például, meg már nagyon sokféle fajta mást is nyilván kitaláltak, és megvásárolható, vagy megrendelhető különböző oldalakról, akár fillérekért, aztán nyilván kérdés, hogy mennyire lesz működőképes, vagy hosszú távon működőképes. Ez viszont egy egyszerűbbnek és hát pénztárca barát módszernek tűnik, mert tényleg nem kell hozzá semmi, csak lepedő és hidegvíz. Ki lehet próbálni akár már ma este.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 9 óra 32 perc van, és pár perccel ezelőtt ugye a forróságról beszélgettünk, és hát ehhez kapcsolódik a következő érdekesség is, mégpedig szerintem sokatok számára ismerős lehet, főleg, hogyha világos, fehér, gondolok itt arra, pólótok van. Ó, megérkezett Attila is, szia Attila! És kereszt egy kávé, igen, jól érzed, folyamatban van a reggeli kávé ivás, a jó erős török kávé, remélem nálad és a többi hallgatónál is. Lehet, hogy már igazából nagyon sokan túl vagytok rajta, de lehet, hogy valaki épp ezekben a percekben kávézik otthon, és akkor kezet tudunk így fogni. No de, ugye visszatérve ehhez az érdekességhez, hát ez egy igazán bosszús, mert hogy sárga izzadság voltok a fehér pólón. Igen, pipa, ez, szerintem ez nagyon-nagyon sokatoknál jelen van, volt is, lehet, hogy lesz is, de meg tudjátok akadályozni, mert hogy van egy filléres házi szer, ami csodákat tud tenni. Ez a probléma ugye nem csak esztétikailag tud zavaró lenni, hanem sokszor mosás során sem tűnik el nyomni, akkor pedig mi azt szeretnénk. Mielőtt azonban rátérnék arra, hogy mi is ez a házi módszer, hogy keressük meg a megoldást, vagy a problémát, vagy nem is tudom visszavezetni tulajdonképpen a problémát, hogy a sárga folt miért is alakul ki tulajdonképpen, hogy magyarázzuk meg azért ezt is. Ugye az izzadság önmagában egy szintelen dolog, amikor keveredik a dezodorokban és az izzadság átlukban található alumíniummal, egy kémiai reakció következtében keletkezik ez a sárga folt, és hát jelennek meg előszeretettel a ruhákon. Ezen kívül nyilván a test természetes olajai és a sói is hozzájárulnak a foltok megjelenéséhez. Ahogy említettem, nem csupán esztétikai probléma, de a ruha anyagának élettartamát is tudja bizony csökkenteni, hogyha nem kezeljük időben és megfelelően helyesen ezeket a foltokat. És hogy mi is ez a házi módszer, ami csodát tud tenni. Lehet, hogy már igazából sokan ki is próbáltátok otthon. Létezik ugye egy egyszerű, hatékony, filléres kis házi keverék, ami segíthet ebben a makacs folt eltüntetésében, eltávolításában. Az összetevők közé tartozik a szódabikarbóna, az ecet, a hidrogénperoxid és a víz. Ezek az anyagok külön-külön is tisztító hatásúak, de együtt alkalmazva szinergikus hatással képesek eltüntetni ezt a sárgulást. És hogyan is kell ezt összekeverni? 4 evőkanál szódabikarbóna, 2 evőkanál fehér ecet, 2 evőkanál hidrogénperoxid és 1 liter víz. Össze kell ugye keverni egy tálba ezeket az összetevőket, majd a keletkezett masszát fel kell vinni a foltra, vagy foltokra. Hagyjuk hatni körülbelül 30 percig, majd alaposan öblítsük ki hideg vízzel, végül mossuk ki a ruhát a szokásos módon, az eredmény pedig meglepően tiszta és foltmentes póló lesz. És nyilván ez a házi kis keverék rendkívül hatékony, a legjobb mégis a megelőzés. Néhány egyszerű lépéssel pedig hát elejét vehetjük ennek a sárgulásnak. Válasszunk alumíniummentes izzadságátlókat, mossuk ki a ruhákat minél előbb azután, hogy megjelent rajtuk az izzadság, fordítsuk ki a pólókat mosás előtt, így a nedvesség kevésbé hat a külső anyagra, és tartsuk alacsonyabban a víz hőmérsékletét mosás során, hogy megakadályozzuk a foltok besülését, és ezek az apró kis tippek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a ruháink hosszabb ideig újszerűek maradjanak, és ha mégis megjelennek a sárga foltok, a házi keverék bármikor a segítségünkre tud lenni. Nem tudom, hogy esetleg valaki használta-e ezt a módszert már, vagy esetleg valamilyen másikat. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nyugodtan írjátok meg nekünk, hogyha esetleg mást próbáltatok ki, vagy esetleg mással szemezgettek. Kíváncsi vagyok rá én is.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: 9 óra 47 perc van, és megszületett az idei év fagylaltja. Még épp időben, hogy a nyár maradékában végigkóstolhassuk az összes díjazottat, sőt azokat a nyalánságokat is, amelyek már csak az indultak mély kategóriába fértek bele, mondhatnánk így is. Az idei versenyre összesen 72 fagylalt érkezett, a látogatók pedig a korábbi évek díjnyertes alkotásaival együtt 100 féle fagylaltot kóstolhattak meg kedvezményes áron. A versenyzők ezúttal is rendkívül változatos alapanyagokkal dolgoztak. A klasszikus gyümölcsök mellett olyan különlegességek is megjelentek a fagylaltokban, mint a bergamot, a yuzu, a marakuja, a calamansi, a grillezett ananász vagy a balzsam ecetes eper. Míg a fűszerek között a füstöltsó, a nepáli timut bors, a kaffir lime levél és a nyári szarvasgomba is helyet kapott. Hát ezek igazán különlegesek, és hát nem mindennapiak nyilván, nem minden lépésünkbe belebotlunk ezekbe, vagy például minden fagyizóba, főleg itt felénk. Az új ehető erdő kategóriában pedig többek között fenyőrügy, tölgymak, luckéreg és vadon gyűjtött növények felhasználásával készültek a fagylaltok. A szakmai zsűri döntés alapján pedig az év fagylaltja 2026 címet a budapesti Mikrokozmosz fagyizó cukrásza, Molnár Anna Mária nyerte a Soléa nevű fagylaltjával, az ezüst érmet pedig az Incanto della Nocciola, a bronzérmet pedig a Napcsók kapta. A hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérjementes fagylaltok versenyében a Bergamot kertje végzett az első helyen, az ezüstérmes a Summer Fresh, a bronzérmes pedig az Eperliget lett. Mindkettőt Böröcki Asztalos Ágnes készítette a Margarita fagyizó számára. Az idén debütáló ehető erdő kategóriában a vadbogyós török méz szerezte meg az aranyérmet, második helyen a bükki hajnal, a harmadikon pedig a bogyóka végzett. Egyébként a többi győztesnek és az indulónak a Magyar Cukrász Ipartestület Facebook oldalán lehet utána nézni, megnézni az incsiklandó fotókat, úgyhogy nyugodtan keressetek rá, és hát lehet akár inspirálódni is, és hogyha arra jártok Magyarországon, akkor ki lehet próbálni valamelyik kis finomságot. Egészen jól néznek ki, úgyhogy nem tudom, hogy az ízük is ennyire jó-e, de hogyha már részt vettek egy ilyen rangos versenyen, és hát nyilván megszülettek ezek az igazán különleges, nem mindennapi hűsítő finomságok, akkor valószínűleg jók is.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése is. Az AMSS szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. A rendkívüli hőség energiaválságot okoz Európában, a hőhullám próbára teszi az energiarendszereket is. Az ókontinensen ugrásszerűen nő a légkondicionálók használata, ami jelentősen megemeli az áramfogyasztást, miközben több fontos erőmű kénytelen csökkenteni a termelését. Egyszerre jelentkezik a kereslet növekedése és a kínálat szűkülése. Németországban és Nagy-Britanniában az idei júniusi átlagos villamosenergia árak a 2022-es energiaválság óta nem látott szint felé tartanak. Franciaországban szintén 2023 óta a legmagasabb júniusi árszint körvonalazódik. Több atomreaktor nem tud teljes kapacitással működni, mert a folyók vizének hőmérséklete túl magas a biztonságos hűtéshez. Továbbá a hőhullám nem csak az erőműveket, hanem magukat az elektromos hálózatokat is megterheli. Kollai Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató június 28-ától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását, a cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása.
0: Sport.
7: A társ házigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8-ad döntőjében, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat tegnap Inglewoodban. A találkozó túlnyomó részében a dél-afrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 92. percben dőlt el. Akkor egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Steven Estacuio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kanadaiak a 8-ad döntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban. A kishegyesi Világos Adrianna második helyen végzett női gerelyhajításban a párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Cui szerezte meg 67,44 méteres dobással, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett 63 méterrel. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémánt Liga összesített rangsorának második helyére. Négy verseny után 19 ponton áll, míg az élovas Yi Chi Yan maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzőjeért célban másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A VB jövő hétvégén folytatódik a brit nagydíja Silverstone-ban.
5: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 32 fok van jelenleg ma, 40 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk, egész nap napos idő lesz.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
9: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Ismételten egy jó kis otthoni trükkel érkeztem. Ilyenkor nagyon zavaró tud lenni, és kellemetlen is a legyek a teraszunkon, amikor szeretnénk kiülni és élvezni az otthonlétet, a csendet, a nyugalmat, akár jó hideg, hűsítő ital társaságában. De bizony a legyek ott vannak, és mindenhol ott vannak, és nagyon sokan ott vannak. Főleg ott, ahol jó szág is van otthon, nagyon bosszantó tud lenni. És hát nyilván van a jó öreg kis sörös megoldás, amikor sört öntünk a különböző ilyen-olyan tálakba, vagy ilyen-olyan légyfogóba, azok is nagyon oda tudják vonzani nyilván a legyeket egy kupacba, de most hoztam egy más régi bevált házi praktikát, két alapanyag segíthet távol tartani őket. Ha ti tudtok esetleg más ötletet, azt is nagyon szívesen fogadom és várom. A titok ebben az esetben nem más, mint a citrom és a szegfűszeg, a módszer mögött pedig részben tudományos magyarázat is áll. De hogy hogyan érdemes bevetni ezeket az alapanyagokat? Egy egyszerű kis trükk, megfogni a citromot, szépen félbevágni, majd bele kell szúrni 6 vagy maximum 12 egész szegfűszeget a húsába. Az így elkészített citromot oda kell tenni az asztalra, vagy konyhapultra, vagy a teraszra, bárhová. Állítólag jó eséllyel elkerülik majd a legyek, hát számunkra pedig az illata kellemes lesz, így akár több darabot is ki lehet így helyezni. És hát a szakértők szerint a citrom héjából felszabadul tulajdonképpen ez a limonén, valamint a szegfűben található eugenol együtt egy ilyen nagyon intenzív illatot eredményez, ami megzavarhatja a legyeknek a tájékozódását, ezért kevésbé szívesen maradnak a közelben, ezért nem szeretik a legyek tulajdonképpen ezt a kombinációt, és hát így szívesebben kerülik tehát el ezeket a területeket, ahol ilyennel lehet találkozni. Ez a szagkeverék vagy illatkeverék, ahol találkozik, azokat ők messziről elkerülik, és felvetődik a kérdés, hogy egyaránt kint és bent is kipróbálható vagy alkalmazható? A válasz egyszerű, igen. Ez a citromos szegfűszeges megoldás beltérben és kültérben is könnyedén alkalmazható, hogyha a teraszon vagy a kertben étkeztek, teszem azt, érdemes több fél citromot is kitenni az asztal különböző pontjaira, főleg az ételek közelébe. Arra viszont figyeljetek, hogy a citrom nem tart örökké, néhány nap után kiszárad, vagy romlani kezd, ilyenkor pedig már ugye nem riasztja el a rovarokat, ezért mindig friss darabra kell cserélni. Ez is lehet akár egy ötlet a különböző büdösebbnél büdösebb riasztók mellett. Talán ez egy kellemesebb opció, hogyha nem szeretnétek bosszankodni és másodpercenként a létcsapót használni, ami olykor egy erős ütés alkalmával jó ketté tud törni, és utána lehet venni a következőt, vagy betározni belőle jó sokat. Kíváncsi vagyok, hogy ki mit alkalmaz otthon. Írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös SMS számunkra, vagy ugyebár Viberen, vagy pedig a Panon Presso Facebook oldalán üzenetben.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannorán

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Dr. Bodrogvári Ferenc díjban részesült Homonai Szalai Andrea, és őt köszöntöm most a stúdióban. Szia!
2: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Először is gratulálok a díjhoz.
2: Köszönöm.
1: Ilyenkor nyilván az embernek ez egy hatalmas pont az életében, hogy egy ilyen nagymúltú díjjal elismerik, kitüntetik tulajdonképpen a munkáját, a munkásságát, amit az elmúlt években letett az asztalra, hogy ugye szoktuk mondani. Mi volt az első gondolatod, vagy akár érzésed, amikor megtudtad és értesítettek, hogy elismerik a munkásságodat a Dr. Bodrogvári Ferenc díjjal?
2: Hát közhelyesen hangzik, de először nem akartam nyilván elhinni, vagy így hihetetlennek tűnt. Utána egy óriási izgalom és hála fogott el igazából, egy hálaérzés, és mindjárt az jutott eszembe, amit már így több helyen is elmondtam, hogy nekem külön fontos ez a díj, és személyes szál is van benne, mert ugye a nagymamám személyesen ismerte, ők egy generáció voltak, és mindig nagyon-nagyon szépen beszélt róla, és dicsérte, mint ahogyan a szakmai részét az életének, úgy az emberi viselkedését is, és ezért különösen sokat jelent számomra ez a díj.
1: Ugye a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa is vagy, ott helytörténeti részlegen dolgozol, illetve a Palics Magyar Művelődési Egyesületben is betöltöd a kis szerepedet, ott ügyvezetőként. Teljesen más munkakör, munkaleosztás, de mégis nyilván valamilyen úton módon a kultúrához, a művelődési élethez, a szervezéshez kapcsolódik, és ha viszont most csak a könyvtári munkádat tekintjük, akkor tulajdonképpen számodra egyrészt mit jelent ez a munka, a felelősség, illetve az, hogy teszem azt a fiatalokat, mennyire érdekli ma mondjuk a helyi történelem, ugyebár Szabadkának és itt a környékünknek is bőven van miről beszámolnia, és maga a kulturális örökség.
2: Most akkor próbálom az utolsó kérdéssel kezdeni. Tehát, hogy mennyire érdekli a fiatalokat, ugye amikor Palicson elkezdtük a Vermes Lajos napokat szervezni, ugye itt a könyvtári anyagot nagyon nagy mértékben felhasználtuk, és a Szabadkai Városi Könyvtár anyagával dolgoztunk Vermes Lajosról. Ott már felmerült ez a kérdés, hogy hogyan lehet úgy bemutatni ezeket a dolgokat, hogy a fiatalok számára érthető, megismerhető és érdekes legyen. És egyértelmű az, hogy szerintem a fiataloknak igenis van rá hajlamuk, és igenis érdekli őket, de meg kell őket szólítani. És mindaddig, amíg nem kezdjük el, ugye hál' Istennek azért Szabadkán nagyon sok kultúrintézmény nagyon jó programokat csinál, tehát a kiállításoktól kezdve a különböző műhelymunkákon át, viszont kell a kapcsolatépítés. Tehát amíg ez nem is jut el hozzájuk, mert mondjuk egy-egy eseményről nem jutott el hozzájuk a hír, nem tudnak róla, addig nem lehet őket ugye sehogy semmilyen módon elérni, tehát az online térben is jelen kell lenni. Még akár ilyen kis Reels videók, TikTok videók ilyen formában is, ugye mi is a Vermes Lajos napoknál is ezt csináljuk, és majd most a könyvtárban is lehet, hogy megpróbáljuk ezeket a felületeket megmozgatni, mert így lehet eljutni a fiatalokhoz. Ami pedig a könyvtári munkát illeti, számomra nagyon izgalmas, és valóban nagy felelősség az, hogy folyamatosan kutassunk. Tehát egyrésztről a folyamatosság egy nagy felelősség, másrésztről az, hogy szerintem egy nagyon jó intézményhálózat működik Szabadkán, tehát hogyha valamit megtalálunk, és nem teljes a forrás, vagy kellene hozzá még külön hozzátenni más információkat, akkor bátran fordulhatunk a többi intézményhez, mert tényleg nagyon-nagyon jó az együttműködés, és ezáltal igazából ez is a célja, hogy teljes mértékben feltárjunk mondjuk különböző információkat, eseményeket, és én ezt szeretem nagyon a könyvtári munkában, tehát magát ezt a kutatást, és azt, hogy úgy rácsodálkozhatunk Szabadka városára is akár.
1: És teszem azt, hogyha a Palics Magyar Művelődési Egyesületről beszélünk, ahol ugye, ha jól tudom, akkor 2024 óta dolgozol, akkor mi számodra, vagy mi jelenti tulajdonképpen a legnagyobb kihívást? Akár így a kulturális életnek a megszervezésében? Vagy az eseményeknek az ilyen szervezésében tulajdonképpen?
2: Hát ugye az egyesülettel már nagyon régóta, az Egyesületben már nagyon régóta részt veszek, tehát szinte az alapítástól. Csak ugye ott még teljesen más szerepkörben, mint szavaló, mint versmondó, mint össze-vissza. Szerintem nagyon nehéz manapság olyan programokat szervezni, ahol értéket is ad át az ember, de szórakozást is nyújt. És szerintem ez a kulcsa annak, hogy nyilván mindig mindennek megvan a helye, van, hogy csak szórakoztató programot kell, de mindig bele kell egy kicsit ezt az edukatív jelleget csempészni, legalábbis mi erre törekszünk, és talán eddig úgy tűnik, hogy a családi programok azok, amelyek legjobb, hogy is mondjam, esélyt adják arra, vagy lehetőséget adják arra, hogy valamilyen edukatív történetet is át tudjunk adni, de ugyanakkor szórakoztassunk is, mert a gyerekek is 600 felé szóródnak, okay. Tehát ugye a rengeteg edzés, a különböző szakosztályok, és a családdal is azt a kis időt szeretnék nyilván együtt tölteni, úgyhogy én úgy látom, hogy jelenleg ezekben a családi programokban kell gondolkodni, és így, hogy az értékátadás megtörténjen.
1: Ugye, amikor a média megrohamoz ilyenkor egy diátadón, akkor nyilván az ember még inkább meghatódik, mert nyilván ott van, előtörnek akár az események, az élmények, amiket az elmúlt x évben a munkája során szerzett, és akkor azt mondtad, hogy ugye említést tettél a személyes kötődésről, amit már említettél a nagymamádra vonatkozóan, és a dr. Bodrogvári Ferenc úrra vonatkozóan, és azt is mondtad, hogy ez a díj számodra egy külön erőt, külön motivációt ad így a jövőre nézve. Változtat, vagy ha igen, akkor miben valamit abban, hogy a feladataidhoz hogyan állsz a jövőben?
2: Szerintem hát egyrésztről igen, mondjuk talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy még nagyobb kötelezettséget érzek, tehát hogy nyilvánvalóan ez a díj amennyire hogy is mondja, díjaz, ugye, annyira kötelezettséget is ad az embernek, tehát, hogy talán még elhivatottabban csinálni, vagy legalábbis ezeket a dolgokat megtartani, és ilyen szinten tartani. Nyilván jobb lenne minél jobban csinálni, de igen, talán így tudnám megfogalmazni.
1: És hogyha már ugye a jövőt említettük, akkor milyen céljaid vannak még, vagy milyen célkitűzéseid tulajdonképpen, amit szeretnél megvalósítani, akár egyik, akár másik munkahelyeden tulajdonképpen?
2: Hát, ami a könyvtári munkát illeti, ott talán azt, hogy rengeteg kincs lapul a Szabadkai Városi Könyvtárban, és hogy ezt a széles közönség minél előbb és minél többet megismerhessen ebből, és ennek ugye a különböző módszereknek a felkutatása, hogy hogyan lehet legjobban, legkönnyebben, leggyorsabban eljutni a közönséghez, illetve az olvasókhoz. A művelődést illetően pedig ezt, hogy valahogy tartani, tehát a közösséget megtartani, mert ugye ma már azért főleg Szabadkán egy óriási verseny folyik, mert nagyon sok egyesület van, nagyon sok szakosztály van, és hogy megtartani ezt a palicsi közösséget, hogy minél többen legyünk, és hogy az a ház éljen, a művelődési ház. Úgyhogy talán ezek azok, amik ilyen kitűzött célok, ami a munkámat illeti.
1: Kitartást, és további jó munkát, és sikeres munkát neked, és köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. Lehetőség szerint akkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSZ szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Vasárnap tartották meg Magyar Kanizsa helyi közösségének napját. Az eseményen kulturális és szórakoztató műsorok mellett átadták a közösségi elismeréseket is. Az idei civil szervezet díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület kapta. A Kanyó Zoltán díjat és a vele járó pénzjutalmat Bosznai Sára vehette át, aki közösségi tevékenységével érdemelte ki az elismerést. A közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építésznek ítélték oda, aki az elmúlt 45 évben Vajdaság számos településén tervezett családi házakat és közösségi épületeket. A program ezután a Tisza parton folytatódott, ahol koncertek, gyermekprogramok és egyéb szabadidős rendezvények várták az érdeklődőket. Székelykeve telepítésének 140. évfordulóját ünnepelte a bukovinai székely közösség tegnap. A jubileum egyik legjelentősebb eseménye a tájház bejáratához felállított székely kapu ünnepélyes avatása volt, ami Erdélyből Gyergyócsoma falváról érkezett. Készítője Jánosi Borsós Attila fafaragó volt. Az ünnepség szentmisével kezdődött, majd Szemerédi Pál délbánáti esperes áldotta meg a székely kaput. Az eseményen ünnepi beszédet mondott dr. Pásztor Bálinta, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Jelen voltak továbbá a Vajdasági Magyar Közélet képviselői, a belgrádi Magyar Nagykövetség küldöttsége, valamint magyarországi és erdélyi testvértelepülések delegációi is. A jubileumi rendezvényt több helyi civil szervezet összefogásával valósították meg. Támogatójuk a Magyar Agrárminisztérium, a Herman Otto Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Magyar Nemzeti Tanács volt. A mentőcsapatok továbbra is versenyt futnak az idővel Venezuelában, hogy túlélőket találjanak a földrengések okozta romok alatt, miközben több mint 2600 külföldi mentő is segíti a munkát. A hatóságok szerint még mindig sok ezren eltűntként szerepelnek, ugyanakkor az elmúlt napokban több túlélőt is sikerült kimenteni, köztük egy csecsemőt és egy apát a fiával, akik 4 napot töltöttek a romok alatt. A kormány közlése szerint az áramszolgáltatás részben helyreállt, az iskolák azonban még egy hétig zárva maradnak, a helyzet továbbra is kritikus, a mentési és helyreállítási munkálatok pedig folyamatosan zajlanak.
3: Sport.
5: A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8. döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat tegnap Inglewoodban. A találkozó túlnyomó részében a dél-afrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 92. percben dőlt el, akkor egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Steven Eustachio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kanadaiak a nyolcad döntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban. A kishegyesi Világos Adrianna a második helyen végzett női gerelyhajításban a párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63 méter 83 cm volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Tsui szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémánt Liga összesített rangsorának második helyére. Négy verseny után 19 ponton áll, míg az élovas Yi Qian maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 34 fok van jelenleg, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 40 fokot is. Kánikula lesz, ma egész nap napsütésre is melegre számíthatunk.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Aranyéremmel tért haza a szamos tányérdesszert versenyről a törökkanizsai Dosite Jobradović vendéglátóipari szakközépiskola csapata. Az elkövetkező percekben ez is az egyik témánk, de természetesen a fiatal cukrászok neveléséről és egy civil szervezetről is beszélgettünk. A vonal túlsó végén pedig Cseszkó Ibolyát köszöntöm, mestercukrászt, aki az említett intézmény tanára. És jó napot kívánok, köszöntöm a Pannon Presszóban. Először is az érdekelne, hogy ugye a lányok nagyon-nagyon szép sikert értek el, és ez nem csak az ő számukra jó, hanem nyilván önnek is, mint tanár, és az intézményt is még inkább feljebb emeli és viszi. Hogyan készültek a lányok erre a versenyre? Mennyire voltak izgatottak?
2: Hát izgatottak voltak, mert vártam, hogy valamilyen kihívás, mert tudtam, hogy ebben a generációban olyan tanuló, aki jó lenne, hogyha megérintene a versenyt felejtsék. És hát jött ez a lehetőség, egy picit nem a legalkalmas, egy pillanatban jött, de úgy oltunk vele, hogy akkor gyerünk, csináljuk. Ez egy plusz munka, ugye ezt tudjuk kell, hogy ez egy plusz munka, ők végzős tanulók, záróvizsgára készülnek, éppen a legnehezebb periódusban voltak, de hát bevállaltuk. Nem tudtuk, hogy mit vállalunk be, de bevállaltuk.
1: És hát sikerült is, mert hogy tényleg első helyezettek lettek a lányok. Mennyire volt nehéz a versenyen ott részt venni, izgalom? Ha jól tudom, akkor először voltak ezen a versenyen?
2: Igen, először voltunk, meg egyáltalán bármilyen versenyen is ők először mérettették meg magukat. Biztattam őket és bátorítottam őket nagyon, bíztam benne, hogy mivel hogy profikkal versenyeztek, és ők egyedül tanulók voltak ebben a kategóriában, 17 évesek, a lányok még nincsenek is 18 évesek. Biztattam őket, hogy ez egy nagyon jó tapasztalat, ez egy nagyon jó lehetőség, betekintést nyertek, mindenképpen gazdagabbak lesztek. Én mondom, bízok benne, hogy egy külön díjat legalább kaptok bátorításként. Hát az meg, hogy aranyérmesek lettek, hát azt végképp nem vártuk.
1: És mennyire nyitottak a fiatalok, nem csak a lányokra gondolok, hanem ugye az intézményben akár ön, mint tanár tud erről talán többet mondani, hogy mennyire nyitottak a fiatalok a cukrász szakma iránt? A lányok vagy a fiúk is érdeklődnek? Mert talán inkább egy nőies szakma a cukrászat, ha ezt így mondhatjuk.
2: Sajnos a köztudatban ez így van elterjedve, hogy ez egy nőies szakma, de hogyha mélyebben beleásunk a dolgokba, akkor kik futottak be karriert? A séfek, cukrász séfek, szakás séfek, hogyha benézzünk a történelembe visszamenőleg is, Dobos C. József, ugye?
1: Igen.
2: Csak így egy csomó nevet felsorolhatunk, a Zahertól, az Eszterházig, a Rákóczi, mind férfi, aki karriert tud építeni. Azok mind férfiak, meg ez egy elég nehéz fizikai munkát igénylő, úgy a fagylalt főzés, úgy a tésztagyártás, a díszítésen, a finom munkákon kívül, ez egy kemény fizikai munkát igénylő szakma, strapabírást, kitartást, csapatmunkát, mindent is, alázatot igényel, és valahogy abba a tévhitbe vagyunk, hogy ez egy női munka, pedig nem. És akkor úgy felcsillan a szemem, amikor iratkozás van, majd most is elsői másodikán jönnek iratkozni a nyolcadikosok, a leendő elsősök, és amikor egy fiú bátran jön, és kijelenti, hogy én cukrász szeretnék lenni, mondom, de jó.
1: És egyébként az oktatás az iskolában mennyire fektet hangsúlyt a gyakorlati részére?
2: Nagyon jó a tantervünk. Amikor én jártam iskolába, akkor heti 2 vagy 3 óra cukrászatunk volt, tehát szaktantárgyunk. A többi 14 tantárgy az ilyen általános tantárgyak voltak, ami nekem végül is jól jött nagyon a továbbtanulásom szempontjából. De szakmailag nekem én pluszba jártam még szakmai gyakorlatokra hétvégén itthon szombaton is, meg vasárnap is, ahhoz, hogy a gyakorlati liszt el tudjam sajátítani. Itt meg most a tantárv olyan, hogy heti 12 óra cukrászatuk van, vagy főzéstan. Ugye a szakácsok, cukrászok egy osztályba járnak, és ez nagyon-nagyon jó. Másodikban már meg plusz még egy harmad, tehát az két nap, ugye egy nap 6 óra iskolai óra, még egy nap 6 óra iskolai óra, és akkor a másik 3 napon vannak még általános tantárgyak, meg ami még a szakmához táplálkozástan, higiénia, egészségkultúra, ilyesmik, amik később vállalkozástan, marketing, amik ugye kapcsolódnak ehhez a szakmához, és másodikban, harmadikban még plusz egy harmadik nap szakmai gyakorlat is hozzájön, amit egy másik tanár vezet, tehát egy másik szemszögből is látják ugyanazokat a dolgokat, és ami az iskolában történik 80%-a, tehát egy napot mennek vendéglátóipari létesítménybe, a többi az iskolában zajlik. Tehát ez már heti 18 óra, ezen kívül még van első fél évben is, meg második fél évben is 2-2-7 úgynevezett tömboktatás, amikor a vállalatban ennek. És akkor ott betekintést nyelnek, hogy ez a való életben, hogy is néz ki egy cukrászdában, vagy egy étteremben, egy nagy konyhában, benne az élő atmoszférában, ugye.
1: És ugye a beszélgetésben a versenyről, amikor ugye szóltunk, akkor nem említettük meg a lányok nevét, Pekla Eszterről és Povenszky Tamaráról van szó, és a szakmai zsűri is nagyon pozitívan értékelte, jól tudom, a lányok tehetségét, meg illetve azt az ételt, tulajdonképpen azt a finomságot, amit letettek az asztalra. Beszéljünk akkor erről, igazából erről a tányérdesszertről még, hogy mi alkotta ezt a desszertet?
2: A feladat nagyon-nagyon összetett volt, nagyon sok szempontnak meg kellett felelni, de ezeknek nagy részét, hogyha ők lelkiismeretesen tanultak, mind a kettő kiemelkedő eredménnyel fejezte be a 3 évet, és cukrászok is szerettek volna lenni. Most ez ugye nagyon fontos, mert ha még úgy nincs kialakulva, vagy mi szeretne lenni, akkor hát tanulja, csinálja, mert jó jön mindenféleképpen, amit tanul a 3 év alatt, de hogyha kimondottan érdeklés, meg szeretés, akkor az ugye egy plusz dolog. A feladat az volt, hogy egy olyan tányér desszertet alkossunk meg, amelyik utána felkerül az étlapra, és bármelyik cukrászdában vagy étteremben megállja a helyét tányér desszertként. Például gondolunk itt arra, hogy a meglévő dobos torta, egy hungarikum helyett már legyen egy új időszerű desszert, ami ugyanígy ott lesz mindig az étlapon, mert szeretnénk olyat enni. Ilyen a somlói galuska és bundel palacsinta, és akkor mi meleg desszertet gondoltunk ki, mert valahogy az olyan ritkán jut eszünk, de ugye mit látunk az étlapon, amikor meleg desszertet szeretnénk enni, palacsintákat. Más nem nagyon. Ilyen palacsinta, olyan palacsinta, meleg desszert az, amit ugye a helyszínen készítenek el abban az adott pillanatban. És akkor mi meleg desszertbe gondolkoztunk, és még túl gondoltuk, hogy akkor az legyen valamilyen szinten mentes is. Meg voltak ugye alapanyagok, amit kötelezően használni kellett, alkotóelemek, amiknek szerepelni kellett benne, helyi jellegű termékek, amik Magyarországon teremnek, most az állandó termék, ami benne kellett, hogy legyen, a köles volt. Tehát kölessel kellett valamilyen desszertet megalkotni, és akkor mi egy köles gombócot csináltunk, pisztáciás és étcsokoládés töltelékkel. Ehhez alma ragút készítettünk, bírsalma és közönséges alma, megbolondítottuk egy pici tonkababbal, ugye, ami egy különleges fűszer. Ezen kívül még ilyen savankás piros szószt tettünk hozzá, hogy azt a az a tányért is ugye kiemeli. Díszítőelemnek meg bármit lehetett rakni, ott szabad kezet kaptunk, a fő elemen volt ugye a hangsúly, volt nekünk a köles gombóc, és akkor senki más nem gondolkodott meleg deszertben. Amikor a zsűri elé került a termékünk, akkor ők is meglepődtek, meg hát egész jó, meg hát vannak ugye hibák, de amikor meglátták a két lányt, hogy hát ezek kik, ezt ők csinálták, akkor ők is azt mondják, hogy hát ti, ha már ilyet csináltok, akkor mi lesz még ezután?
1: Így igaz, főleg, hogy ahogy említette ön is, hogy először vettek részt versenyen, és hogy ilyen rangos versenyen is, és már is az első helyet tulajdonképpen elvitték a lányok, úgyhogy biztos, hogy sikeresek lesznek még az elkövetkezőkben, és hallani fogunk felőlük is, és ez azt is mutatja, hogy az iskolában is nagyon jó oktatás folyik és zajlik, és hogy tényleg hozzáértőek, tanárok foglalkoznak a diákokkal. Ha jól tudom, akkor önök egyébként egy civil szervezetet is létrehoztak, és igazán szenvedélyes cukrászok, elhivatott szakemberek vannak ebben a kis csapatban. Meséljen nekünk erről a civil szervezetről, hogy milyen indítatásból gondolta, vagy gondolták azt, hogy jöjjön létre, és pontosan mi zajlik, milyen foglalkozások, vagy workshopok?
2: Én ugye cukrászatot fejeztem Szabadkán, utána dolgoztam a szakmában 22 évet, és hát ilyen nyughatatlan vagyok, hogy amikor már nincs tovább kihívás a szakmában, én borzasztóan szeretem a szakmámat, csak ezen a vonalon tudok gondolkodni, és akkor, hogy mit lehet még ebből a cukrászatból kihozni. Lokálpatrióta vagyok, itt szerettem volna, hogy valami történjen Kanizsán, nekünk, ennek a korosztálynak, akik... Mi vagyunk főleg hölgyek, de a fiatalabbaknak is. És hogy milyen formában tudjuk még mi, akiknek már ilyen 20-30 éves munkatapasztalatunk van, átadni, meg itt hagyni ezt a szakmát, hogy ne vigyük el ugye magunkkal. Írott formában, ugye könyvekben, videókban itt lehet hagyni, de azt szerettem volna, hogyha ezt így élőben adjuk át, mert amikor csinálunk egy tésztát, akkor azt meg kell tapintani, annak illata van, annak a krémnek állaga van, milyen látni kell, sok minden ugye van az interneten, videók meg elmagyarázva, meg most már erre nagyon rövid, egy perces videókra van a hangsúly, de úgy együtt ezt azért érezni és meg látni is kell, meg annak a krémnek az illatát és a piskótának is, hogy na most karamellizálódik a cukor, vagy akármi, és hogy ezt úgy, ez egy élmény legyen együtt, amit magunkkal hazaviszünk, és egy életre ott marad. És így gondoltuk ki ezeket a felnőtt képzéseket, mindenképpen szerettem volna bevonni kollégákat, ebbe szakembereket, mert én se tudom ugye klónozni magam, hogy mindenhol is ott legyek. Az oktatás mellett csináljuk ezeket a felnőtt képzéseket, oktatásokat, amik tavasszal és ősszel vannak, szombati naponként, és ez úgy zajlik, hogy kiválasztják a weboldalunkról az adott tanfolyam, ami őt érdekli, legyen az a kelt tészta, hájas kiszli, ott csinálunk három terméket, ami ugyanabból a tésztából készül, hogyan kell a technológiai folyamatot szabályosan megcsinálni, hogy az mindig sikerüljön, és akkor abból az alaptésztából tulajdonképpen még 10 másik terméket tudunk készíteni. Mindig arra biztatom a kezdő háziasszonyokat, hogy nem kell, hogy 50-et tudjunk 3-at, és azt tudjuk forgatni, és az mindig egy kiváló termék legyen, meg legyen a sikerélmény hozzá.
1: Igen, mert nagyon sokan lehet, hogy nem mernek belevágni.
2: Nem mer, igen. És akkor utána, te jó ég, ezt én csináltam, és akkor büszkén viszi haza, telefonál, otthon is várják, és úgy megy tovább ez a pozitív energia, úgymond. És akkor nem nincs az az érzés, hogy én nem tudok sütni, meg én nem szeretek, mert az első alkalom lehet, hogy nem jó volt, vagy fú, hát van olyan, aki 30 éves üt, és akkor mondja, hogy hát én már ilyenkor még tettem hozzá a lisztet, hogy ne ragadjon. És mondom, nem szabad lisztet, hanem 15 percig még dolgozzuk a tésztát, és akkor kibontakozik majd a gluténszál, stb. Stb. Te jó, és tehát én 30 évig rosszul csináltam akkor. Tehát mindig lehet, ha egy mondatot is tanul, vagy egy jó program, anya-lánya program, testvérek, nővérek, lehet ajándékutalványt, és akkor egy évig felhasználhatja, akkor izgatottan várja, mikor jöhet.
1: Hát igen, azért így lehet válogatni, meg talán kell is, mert nyilván mindig tanulhat az ember valami újat, ahogy ön is említette. Lehet, hogy csak pont egy részt, amit teljesen másként csinált, és most felértékelődik, meg sosem késő elkezdeni valamit megtanulni. Nyilván jó akár egy dolgot, vagy egy süteményt teszem, azt többféleképpen, többféle módon, vagy alapanyagból is elkészíteni, nem csak a jól megszokott hagyományos illetően, hanem minél különlegesebből talán már, minél extrában, vagy elmenni teljesen egy más világba, oldalra, gondolok itt például teszem azt az ilyen fine dining desszertekre, bár nem tudom, hogy erre például teszem azt Vajdaságban, mennyire nyitottak az emberek egyébként?
2: Hát nem annyira, nincsen az az igényes réteg, és akkor itt közben azt is hát találcsolom az embereknek, hogy ne a mennyiségre menjenek, hanem a minőségre. Igen. És akkor kevesebbe, hogy lehet abból a házi húzott rétesből zsírra elkészítve, vagy a hájas kisziből, mert hogy az idézőjelben nem egészséges, de pont igen, az az egészséges, azok a termékek, amik 100 évvel ezelőtt is szerepeltek az étkezésünkbe, azok az egészségesek, arra vagyunk úgymond genetikailag kódolva, azt fölismeri a szervezetünk, csak ne együnk meg belőle egy tepszivel, hanem csak együnk meg kettőt. Mert nem dolgozunk már olyan fizikai munkát, és nem mozogjuk úgymond le, és pont az a nem egészséges már a harmadik darab.
1: Egyébként így a beszélgetésünk végén milyen desszertet tudna esetleg a hallgatóknak ajánlani ebben a hőségben? Ugye most azért a mai és holnap nagyon-nagyon meleg lesz, szinte 40 fok, és az elmúlt napokban is az volt, meg talán lesz is. Mit ajánlana? Mit lehetne, ami könnyű, nem túl édes, és ebben a tikkasztó hőségben akár el lehet gyorsan készíteni, meg talán gyorsan el is fogy?
2: Hát most a természet az nagyon csodás, mindig mondom, hogy szét kell nézni, csak hogy otthon mi van, vagy mi van épp a környezetünkben, vagy a fán, mi érik. Most ugye adott volt a medgy ebbe a hőségbe, pont azt terem a savankás medgy, a hűsítő málna, előtte ugye a hördieperrel nyitottunk, ezek mind olyan kellemes dolgok, amik jók a szervezetnek, a citromfű, mentalevél, fűszerezésnek, és lehet egy jégkrémet csinálni, egy tejszínt, csak nem is kell a sütőt bekapcsolni, hogy bemelegítsük a konyhát. Tejszínt, azt javaslom mindig, hogy az állati eredetű tejszínt, mi ezt a növényi tejszínt használjuk, vajat használjunk, nem margarint, most nem tudom, hogy szabad-e ilyeneket mondani a rádióban, de a nevét nem mondtam ki a terméknek, hogy milyen. És akkor minimális, lehet, hogy annyi cukortartalma is van, már most jó az év, hogy nem is kell plusz édesítő, ne is nyomjuk el cukorra sose az ízeket, nem attól jó egy édesség, hogyha azt érezzük, hogy édes, hanem attól, hogyha érezzük azt a vajnak az ízét, a tejszínnek az ízét, a málnának az ízét. És akkor ilyen jégkrémeket javaslok, vagy tiramisszút, amihez tényleg nem kell sütni, de jó hűsítő, kis kellemes édesség, ami feldobja a napot, gyümölcssalátákat.
1: Hát igen, lehet válogatni, aki nyilván nem szeretné azt a nagyon tömör édeset, vagy a nagyon órák hosszat állni a konyhában, és ahogyan is említette, hogy némely édességet annyira gyorsan el tudjuk készíteni, hogy a sütőt sem kell bekapcsolni, ami most talán egy plusz pont lehet. Köszönöm szépen, Ibolya, hogy itt volt velünk a vonal túlsó végén, és hogy említést tettünk több témáról is. További sikeres munkát önöknek, és kitartást!
2: Köszönjük szépen!
1: Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

A mélység folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyek. De belül érzed, keserű méreg, és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördöggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
12: 7 text, 2 a.m. Halfway dressed, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Programajánló.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi

0: Állítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészsó, könnyűzenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
0: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Kollai István lett a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkár. A község napját ünnepelték Magyar Kanizsán, és tegnap indult az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Napok óta tart a tikkasztó hőség egész Vajdaságban, a hőmérő higanyszála éjszakánként sem süllyed 30 fok alá. Hétfőn valamivel 10 óra után, azaz ma a legtöbb településen már a 35 fokot is meghaladták az értékek. A meteorológusok szerint szerdán érkezhet meg a felfrissülést hozó viharfelhő, az időjósok szerint a hőmérséklet egész júliusban 30 fok körül fog mozogni. Balázs Zita riportja.
2: Hétfőn tetőzött a rekkenő hőség Vajdaságban. Már a reggeli órákban 30 fokot mértek a hőmérők. Az előrejelzések szerint szerdáig marad a kánikula, amikor egy átmeneti lehűlés és csapadék frissítheti fel a levegőt. A szakemberek felhívják az emberek figyelmét, hogy ilyen melegben különösen figyeljenek a folyadékbevitelre. Lengyel Erzsébet.
3: Én Ausztráliából jöttem, és nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyon meleg van, de most nálunk éppen az a hűvösebb időszak van, és itt viszont bejött ez a nagy meleg, amit kicsit nehezen viselek el, mert már igazán benne vagyok a klimaxban. Melegség a nyakban mindenfele. No, lényeg az, hogy én imádom a nyarat, nem baj, kibírjuk ezt a pár napot, és minden szuper lesz.
2: Az elmúlt napokban az éjszakai órákban is a megszokottnál jóval melegebb volt. Szlobodán Saru szerint azonban az idei időjárás teljesen megfelel az évszaknak, sőt, elmondása szerint korábban ennél jóval nagyobb hőséget is megtapasztalt. A lehűlést ugyanakkor ő is várja. A hőség mindig nagy. Én már idősebb vagyok, így emlékszem még melegebb nappalokra és éjszakákra is, és így tovább. Ez most egy kicsit nehezebb, mert feje tetejére állt a világ, ezért a szervezetünk is érzékenyebb. De azt gondolom, hogy talán az elmúlt néhány napban túl sokszor léptük át a magas hőmérsékleteket még az éjszakai órákban is. Úgy hallottam, hogy ezen az éjszakán is 33 fok volt a városban. A kánikulát nem csak az idősek viselik nehezen, hanem a fiatalok is. Varga Éva szerint ebben a nagy melegben a legnagyobb fejtörést az öltözködés okozza. Az illetékesek azt ajánlják, hogy ilyenkor minél többet tartózkodjunk hűvös, klimatizált helyiségekben. Amennyiben azonban elkerülhetetlen, hogy utcára menjünk, viseljünk minél lengébb, természetes anyagból készült ruhákat.
4: Nagyon nehezen viselhető, nem sokat segít sokszor a víz sem, meg nagyon nehezen tudok felöltözni és mibe felöltözni, mert ilyenkor lehetetlen kibírni így kint, de lehetne kicsit hidegebb is.
5: Hogy próbálod meg mégis elviselni? Van esetleg valami kis praktikád, amit ilyenkor bevetsz?
4: Nincs nagyon, esetleg a legyező, vagy ha van medence valamelyik ismerősömnek, akkor szívesen ellátogatok ilyenkor.
2: A kánikula miatti vörös riasztás kedden éjszakáig van érvényben Szerbiában. Szerdától a hőség miatti figyelmeztetés narancssárgára csökkentik, és egyúttal életbe lép a viharok miatti citromsárga riasztás. A hőmérséklet a következő napokban akár 10 fokkal is visszaeshet.
1: Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség is. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is. Lehetőség szerint akkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSS szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Európa szinte teljes területét rendkívüli hőhullám sújtja, több országban megdőltek az eddigi júniusi melegrekordok, a hatóságok pedig folyamatosan figyelmeztetik a lakosságot a hőség veszélyeire. Vajtai Viktória beszámolója.
6: A meteorológusok szerint a hőhullámot egy hőkupola idézte elő, ami egy olyan erős magasnyomású légköri képződmény, mely csapdába ejti a forró levegőt. Ehhez Észak-Afrika felől rendkívül meleg légtömegek érkeznek, miközben alig alakulnak ki olyan frontok, amelyek lehűlést hozhatnának. A szakemberek szerint a klímaváltozás következtében az ilyen extrém hőhullámok egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. A legsúlyosabb helyzet továbbra is Franciaországban van. Az ország nagy részén vörös hőségriasztás van érvényben, akár 40-től 43 fokot is mérhetnek. A rendkívüli meleg miatt több mint 1000 halálesetet regisztráltak, főként az idősek körében. a hatóságok hűtőhelyiségeket nyitottak meg, betiltották a közterületi alkoholfogyasztást, valamint a Louvre és az Eiffel torony is a megszokottnál korábban zár. Spanyolországban és Portugáliában helyenként a 44-45 fokot is megközelítette a hőmérséklet. Emiatt rendkívül magas az erdőtüze kialakulásának veszélye. Olaszország több tartományában korlátozták a szabadtéri munkavégzést a déli órákban, a mentőszolgálatok pedig jelentősen több riasztást kapnak kiszáradás és hőguta miatt. Az Egyesült Királyságban szintén rekordok dőltek meg. Több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A londoni Victoria and Albert Múzeum több emeleti kiállító terét szintén idéglenesen bezárták a rendkívüli meleg miatt, de a közlekedés sem működik zavartalanul. A Brit Vasút Társaság sebességkorlátozásokat vezetett be a sínek túlmelegedése miatt, míg az Eurostar több London és Párizs közötti járatot is törölt az extrém időjárásra hivatkozva. A hőhullám Közép-Európát sem kíméli. Németországban, Csehországban és Lengyelországban is több helyen meghaladta 40 fokot a hőmérséklet. Az utak burkolata megsérült, fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, egyes térségekben pedig tüzek is kialakultak. Magyarországon a forróság miatt hőségriasztást rendeltek el, és csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét a Dunavíz hőmérséklete miatt. Budapesten a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 idéglenes vízosztót is üzembe helyeztek. Szerbiában több helyen vörös riasztás van érvényben. Az ország számos részén 38-40 fok közötti maximumokra számíthatnak. Vajdaságban is forró, száraz idő uralkodik. A városokban a beton és az aszfalt tovább növeli a hőérzetet. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a legmelegebb időszakban mindenki kerülje a fizikai megterhelést, fogyasszon elegendő folyadékot, és lehetőség szerint hűvös helyen tartózkodjon.
1: Kolla Istvánt nevezte ki a magyar kormány a határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárrá. A történész és társadalomkutató június 28-ától tölti be tisztségét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A kinevezéssel párhuzamosan a tárca átfogó vizsgálatot indít a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerében. A tervek szerint 10 évre visszamenőleg átvilágítják a támogatások felhasználását, a cél pedig az átláthatóság növelése és a források hatékonyabb felhasználása. Ünnepelt tegnap Magyar Kanizsa helyi közössége, kultúr és szórakoztató műsorral várták a kikapcsolódni vágyókat és kiosztották az elismeréseket. Ebben az évben Tóth Vilmos építész, Bosznai Sára és az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület érdemelte ki a díjat. Fejős Ornella és Annus Beatrix riportja.
0: Magyar Kanizsa helyi közösség napját minden év június 28-án ünneplik. Mária Terézia 1751. június 28-án adományozott kiváltságlevelet a településnek, mellyel az kiérdemelte a mezővárosi rangot. A program a Magyar Kanizsa helyi közösség épülete előtti emléktáblánál kezdődött. A folytatásban a Dobó-Tihamér képtárban a magyar kanizsai születésű Bata Anikó Határvonalak című kiállítását nyitották meg. Az alkotások a külső és belső határainkat jelképezik, valamint a gyászfeldolgozás időszakát is felelevenítik, emelte ki a festő. Ezt követte a díszülés, ahol kiosztották az idei díjakat. A civil szervezeteknek járó elismerést ebben az évben az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület vehette át. A Kanyó Zoltán díjat és a pénzjutalmat mindig olyan fiatalnak adják át, aki sokat tesz a közösségért. Most ezt az elismerést Bosznai Sára érdemelte ki. A közösségért díjjal Tóth Vilmos építész tüntették ki, számos családi házat tervezett Vajdaságban, de sok közösségi épületet is megálmodott az elmúlt 45 évben.
7: A zöld, mint a megújulás színe, az élet a vörösekben jelenik meg, és ennek a különböző rétegeit próbáltam megjeleníteni. Vannak olyan rétegek, amik alul vannak, eltűnőben vannak, amelyek felülre kerültek, és ezek folyamatos változásban voltak az alkotás folyamán is, és igazándiból ugyanúgy, ahogy bennem is ezek a rétegek folyamatosan változnak.
0: Magyar Kanizsa helyi közösség napján negyedik éve tartanak ünnepséget.
8: Templomot is volt szerencsém néhányat megtervezni, ezek is szívem csücskét jelzik, vagy jelentik, de családi házakban is, akik most nem akarnám sorolni őket, nehogy valakit megbántson a dolog. Azok között is van egy-kettő, amelyik nagyon-nagyon. Úgy érzem, hogy jól sikerült, a benne élők jól érzik benne magukat, és ettől jobb, nagyobb elismerés nem igen kell.
0: Pálfi Ervin, Magyar Kanizsa HK elnök.
9: Ezt nem kell elfelejtenünk, mert ugye a helyi közösségek minden településnek van egy saját településnapja, falunapja, így Kanizsának is kell, hogy legyen egy saját napja. Az mellett ugye a községnek is van egy saját napja. Picit van átfedés, de azért sikerült összehozva.
0: Az igazi kikapcsolódás a Tiszaparton vette kezdetét a késő délutáni esti órákban. Koncertekkel, gyerekprogramokkal várták a családokat.
1: 2027 márciusától ismét bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, ezt jelentette be Alekszandar Vučić, szerb államfő. A szerb köztársasági elnök kiemelt, hogy a nagyon rövid időtartamú katonai szolgálat megkezdését megelőzően még le kell folytatni a szükséges eljárásokat. A jelenlegi hatalom korábban már bejelentette a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, amelynek értelmében a 30 év alatti férfiaknak 75 napos katonai kiképzésen kell majd részt venniük, hangsúlyozta. Szerbiában 2011. január 1-én szűnt meg a kötelező sorkatonai szolgálat, amikor hatályba lépett az erről szóló parlamenti döntés. Azóta a szerb katonaság önkéntes katonai szolgálatra épül, és hivatásos katonák, valamint tisztek alkotják, tette hozzá.
10: Sport.
1: A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság 8-at döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat tegnap Inglewoodban. A találkozó túlnyomó részében a dél-afrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 92. percben dőlt el, akkor egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Steven Eustachio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kanadaiak a 8-as döntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban. A kishegyesi Világos Adrianna a második helyen végzett női gerelyhajításban a párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63 méter 83 cm volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Cui szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémánt Liga összesített rangsorának második helyére. 4 verseny után 19 ponton áll, ami az élovas Yichi Yan maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült. George Russell, a Mercedes brit versenyzője, nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat. A pole pozícióból rajtott 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull 4-szeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli 3. lett a másik Mercedes-szel. A BB jövő hétvégén folytatódik a brit nagydíja a Silverstone-ban. A pontos idő 12 óra 13 perc.
10: Időjárás.
11: Napok óta tart a tikkasztó hőség egész Vajdaságban. A meteorológusok szerint szerdán érkezhetnek meg a felfrissülést hozó viharfelhők, viszont egész júliusban 30 fok körül fog mozogni a hőmérséklet, ami a mai napot illeti, a csúcsérték eléri a 40 Celsius fokot.
10: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Elektronápon, a legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
12: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: szerve nem felrázva. A Nespresso.
1: A stranddivat ma már messze nem csak a bikiniről szól, hanem az önkifejezésről és a stílusos kényelemről, a parttól egészen a vízparti koktélbárig. Mik a legfontosabb fürdőruhatrendek ezen a nyáron? Az a következő interjúból kiderül. Szlacki Csilla kolléganőm beszélgetett Botyánszki Szilvia stílus tanácsadóval.
2: Benne járunk a nyárban, és a java még csak most kezdődött, a kánikula. A hétvégi csobbanások is persze jól megérdemelt vízparti szabadságok ideje. Szinte mindannyiunk fejében megfordul a nagy kérdés, miben menjek idén a strandra? Mit diktálnak a legfrissebb trendek, és ami még fontosabb, hogyan találhatjuk meg azt a darabot, amiben nem csak divatosak leszünk, de 100%-osan magabiztosak is. A téma kapcsán szakértő a vendégem, Botyánszki Szilvia stílus tanácsadó. Szia, üdvözöllek!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Nos, hát akkor vágjunk bele a közepébe rögtön. Mik a legforróbb fürdőruha trendek ezen a nyáron? Milyen színek, minták és szabások hódítanak most a strandokon?
3: Ami szerintem a legfontosabb trend, hogy ma már nem csak egyetlen divatirányzat létezik, sokkal fontosabb az önazonosság és a testalkathoz passzoló választása a fürdőruhák terén is. Azt láthatjuk, hogy idén egyszerre van jelen a letisztult elegancia és egy játékosabb, nőies vonala a fürdőruha divatban. A színek közül most nagyon erős a csokoládébarna, a vajsárga, az olívazöld, a tört fehér és a tengerkék különböző árnyalatai. De továbbra is népszerűek a már megszokott élénkebb nyári színek, például a korall, a pink vagy a türkiz, a minták közül pedig a trópusi növények, a geometrikus minták, a csíkok és az állatminták is visszatértek. Szabásban pedig a magas derekú alsó részek, az aszimmetrikus felsők, a különleges kivágások és a nőies egyrészesek uralják most a kínálatot.
2: Visszatért valamilyen retro korszak a divatba, vagy teljesen új irányzatok dominálnak?
3: Határozottan visszatértek bizonyos retro hatások, például az 50-es, 60-as évek nőies fürdőruhái, a magas derekú alsó részek és a régi hollywoodi strand hangulat most nagyon népszerű. Emellett még a 90-es évek minimalizmusa is nagyon erősen jelen van most. Ugyanakkor a mai fürdőruhák már modernebb anyagokkal, alakformáló megoldásokkal és sokkal kényelmesebb szabásokkal készülnek. Tehát inkább azt mondanám, hogy a múlt inspirálja jelent, de szerencsére már egy korszerű formában.
2: Mennyire jellemző még a klasszikus bikini, vagy idén is a trükkös egyberészesek és a tankinik viszik a prímát?
3: A klasszikus bikini igazából soha nem megy ki a divatból, továbbra is nagyon népszerű, ugyanakkor az egyrészes fürdőruhák hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. Rendkívül nőiesek, elegánsak és kifejezetten szexik tudnak lenni. Emellett a tankinik is újra kezdenek visszatérni, különösen azoknál a nőknél, akik egy kis plusz takarás szeretnének. Ma már szerencsére nem arról szól a divat, hogy mit kell hordani, hanem arról, hogy ki miben érzi jól magát, és kinek milyen jól.
2: Sokan szoronganak a strandszezon előtt. Stílus tanácsadóként hogyan segítesz a vendégeidnek feloldani ezt a beach body, azaz a bikini test nyomást?
3: Hát szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, hogyha a strandolásról beszélünk és a fürdőruhákról, mert rengeteg nő érzi úgy, hogy csak akkor mehet strandra, ha előtte lead néhány kilót, vagy tökéletes lesz az alakja. Szerintem jól ismerjük mindannyian ezt az érzést. De valójában strandteste annak van, aki strandolni megy. Tehát amikor strandra indulva szorongani kezdünk, akkor gondoljunk arra, hogy a legtöbb ember nem minket figyel, hanem saját magával van elfoglalva. Igazából a munkám során arra fókuszálok, hogy megtaláljuk azokat az adottságokat, amelyeket szeret a vendég magán. Lehet, hogy gyönyörű a válla, vagy a lába, a dereka, vagy a dekoltázsa, akkor ezeket hangsúlyozzuk. Emlékeztessük magunkat arra, hogy a magabiztosság nem csak a tökéletes testből fakadhat, hanem például abból is, hogy a testalkatunknak megfelelő szabású fürdőruha van rajtunk. Egy jól megválasztott strandset nagyon sokat tud segíteni az önbizalmunkon. Ha például van rajtunk némi felesleg, akkor nyugodtan válasszunk egy trükkösen szabott, karcsúsító, melleket is stabilan tartó, egyrészes fürdőruhát, illetve kössünk magunkra egy csinos strandkendőt, mert semmi értelme feszengenünk egy kényelmetlen, előnytelen kétrészesben.
2: Nézzük a leggyakoribb testalkatokat. A homokóra, az alma és a körte az atletikus. Milyen szabású fürdőruhát ajánlasz nekik, ami kiemeli az előnyöket és eltakarja azt, amit esetleg nem szeretnének megmutatni?
3: A fürdőruha igazából ugyanúgy optikai eszköz, mint bármelyik más ruhadarab, úgyhogy nagyon sokat tehetünk az alakformálásért nyáron és a fürdőruhában. A homokóra alkatú nők általában arányos, válcsípő szélességgel és hangsúlyos derékkal rendelkeznek. Nekik szinte minden jól állhat, de különösen szépek rajtuk a klasszikus bikinik, amelyek derékhangsúlyt adnak, illetve derékhangsúlyos egyrészesek. A cél itt az, hogy ne rejtsük el magát a derekat. A körte alkatnál a csípő szélesebb, mint a váll. A combok vastagabbak. Ilyenkor a felső testre érdemes terelni a figyelmet. Tehát jól működnek a világosabb vagy mintás felső részek, a fodrok, a díszítések felül és a vállat hangsúlyozó fazonok. Az alsó rész maradhat egyszerűbb, sötétebb színű, a hasat optikailag laposító fazon. Az almaalkatnál általában a hastájékán rakódik le több plusz, miközben a lábak gyakran nagyon csinosak, ezért nekik a melleket stabilan tartó, végkivágású egyrészeseket, alakformáló modelleket és a hasi részen drapírozott fazonokat szoktam ajánlani. Ezek gyönyörűen nyújtják az alakot. Az atletikus vagy téglalap testalkatú nők vállai és csípője közel azonos szélességű, a derék kevésbé hangsúlyos, így náluk a nőies ívek optikai kialakítása a cél. Jól működnek a fodrok, a minták, az aszimmetrikus megoldások, a csomózott részletek, különleges kivágások. És fontos hozzátenni, hogy a legtöbb nő valójában nem tisztán egy testalkat, hanem több típus keveréke. Úgyhogy én is mindig az egyéni arányokat nézem, nem csak a testalkat nevét.
2: És létezik olyan univerzális fürdőruhatípus vagy trükk, ami szinte mindenkinek jól áll?
3: Ha egyetlen darabot kellene mondanom, akkor egy jól szabott, egyszínű, enyhén alakformáló egyrészes lenne az. Vannak optikai trükkök is, amelyek szinte mindenkinél működnek. Például a magasabbra szabott combkivágás hosszabbnak mutatja a lábakat, vagy a függőleges vagy átlós vonalak optikailag keskenyítenek. Viszont a legfontosabb nem maga a trend, hanem a megfelelő méret, mert egy jól illeszkedő fürdőruha mindig előnyösebb lesz, mint egy divatos, de rossz méretű darab.
2: A stranddivat már régen nem csak a fürdőruhákból áll. Mik a kötelező kiegészítők idén?
3: Idén nagyon divatosak a lengelem vászoningek, a pareók, ami ugye kendőket, strandkendőt jelent vékony anyagból, a strandruhák és a horgolt darabok. Ezek praktikusak és nem csak stílusosak. A nagyméretű fonott vagy vászonstrandtáskák, széles karimájú kalapok, karakteres napszemüvegek szintén nagyon népszerűek most is. Egyébként szerintem egy jól kiválasztott kiegészítő sokkal többet tud dobni az összképen, mint maga a fürdőruha egyedül önmagában.
2: Hogyan varázsolhatunk egy egyszerű fürdőruhás megjelenésből pillanatok alatt egy olyan szettet, amiben a strandról egyenesen beülhetünk egy tengerparti bárba vagy étterembe?
3: Szerencsére ma már nagyon könnyű átmenetet képezni a strand és a városi öltözködés között. Egy elegáns lenvászon ingel, vagy ha egy pareót szoknyaként megkötünk magunkon, egy szép szandállal, néhány ékszerrel, már is teljes értékű nyári szettet kaphatunk. Emellett sok fürdőruha úgy néz ki, mint egy body igazából, így ha egy nadrággal vagy szoknyával kombináljuk, akkor már is olyan hatást kelt, mintha tudatos outfitet állítottunk volna össze.
2: Mi a helyzet a lábbelékkel? A klasszikus papucson túl mi az, ami egyszerre kényelmes és stílusos a homokban vagy a medence partján?
3: A klasszikus papucs vagy gumipapucs mellett most egyre népszerűbbek a bőrhatású papucsok, a minimalista pántos szandálok, amik eddig is, és az espadrille típusok. Ezek kényelmesek is, sokkal elegánsabbak, és egy strandbárban vagy étteremben is csinosabbak, nem hatnak túl sportosnak. Emellett a természetes anyagok és a letisztult formák most különösen trendinek számítanak.
2: Mi az a legnagyobb stílusbaki, amit a strandokon elkövethetünk?
3: Szerintem a legnagyobb hiba az, amikor valaki nem a saját méretét hordja fürdőruhából. A túl kicsi fürdőruha ugyanis nem karcsúsít, hanem éppen ellenkezőleg sokkal előnytelenebb hatást kelt, és ugyanilyen probléma a túl nagy méret is, mert elveszi az alak formáját. Emellett a másik gyakori hiba, amikor valaki kizárólag csak a trendeket követi, és nem azt néz, hogy az adott fazon valóban előnyös-e számára. A testalkatunkhoz passzoló fürdőruhaszabás mindig sokkal fontosabb, mint a divat.
2: A fürdőruhák anyaga sokat változott az utóbbi időben. Mennyire jött be a képbe a fenntarthatóság?
3: Ez igazából egyre fontosabb szerepet kap. Sok márka készít fürdőruhákat újrahasznosított műanyagpalackokból, vagy akár óceánokból összegyűjtött halászhálókból, és azt lát, már, hogy a vásárlók is tudatosabbak lettek, mert egyre többen választanak jobb minőségű időtálló darabokat, amelyeket több szezonon keresztül tudnak hordani. Tehát a fenntarthatóság ma már igazából nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem olyan, mint egyre inkább stílus kérdése is válna.
2: A férfiaknál mi a helyzet az idén? Milyen formákkal, mintákkal érdemes kísérletezniük?
3: A férfiaknál a rövidebb szárú fürdőnadrágok egyre népszerűbbek. Ezek általában sportosabb és fiatalosabb hatást is keltenek. A minták közül a trópusi motívumok, a geometrikus minták és a finom csíkozások nagyon divatosak most. Színekben ugyanúgy a tengerkék, a türkíz, terrakotta és az olivazöld a legnépszerűbbek. Igazából azt látom, hogy a férfiaknál is egyre inkább az önazonos öltözködés kerül előtérbe, még a strandon is.
2: S végezetül neked mi az idei kedvenc darabod, ami a strand trendeket illeti?
3: Nekem idén a letisztult, elegáns egyrészesek a legnagyobb kedvenceim, főleg amelyeknek aszimmetrikus válluk van, mert hogy ezek egyszerre nagyon nőiesek tudnak lenni, időtállóak, nagyon sokféle testalkaton jól működnek. És ha ezt itt szép lenvászolinggel párosítjuk, egy nagy napszemüveggel, egy fonott táskával, akkor igazából nem csak egy strandviseletet kapunk, hanem egy komplett nyári megjelenést. Úgyhogy valójában pont ez az, ami nekem személy szerint nagyon tetszik az idei trendekben, hogy tényleg kényelmesek, elegánsak és hordhatóak is.
2: Hát én úgy gondolom, hogy kiváló tippeket és tanácsokat adtunk hallgatóinknak, ami a strandtrendeket illeti. Botyánszky Szilviának, stílus tanácsadónak nagyon szépen köszönöm, hogy körbejárta velem ezt a fontos témát.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
5: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: 13 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Hírek.
1: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó intézkedéscsomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnök sajtószolgálata egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról, csupán annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSS szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Már több mint 1300 halálos áldozata van a nagy hőségnek Európában, közölte a WHO. Az egészségügyi világszervezet hozzátette, június 21-e, azaz alig több mint egy hét alatt haltak meg ennyien az óriási meleg miatt. Több helyen a 40 Celsius fokot is meghaladja a hőmérséklet. Németországban, Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon is rekordok dőltek meg. A WHO szerint az európai otthonokat, iskolákat és munkahelyeket nem az ilyen magas hőmérsékletekhez alakították ki, ezért is okoz ennyire súlyos problémákat a forróság az öreg kontinensen. Már vasárnap, azaz tegnap közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moja Srednja Škola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balett iskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát.
0: Sport.
1: Ma két újabb mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország-Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a nyolcaddöntőbe. A világbajnokság kieséses szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11-es párbaj dönt a továbbjutásról.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén ma egész nap napsütéses meleg idő lesz, a csúcshőmérséklet pedig elérheti akár a 40 fokot is.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Június 14-e és július 14-e között hétfőnként 13 órától
1: 11-es.
2: A Foci EB hírei a Panorádióban Tóth Tibivel.
0: 11-es. Velünk nem lősz mellé.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai sportműsorunkban a labdarúgó világbajnokság történéseivel foglalkozunk. Köszöntöm mai szakértőimet, Csizmár Zsolt, labdarúgó edzőt és Kazi Zsolt, sportmunkást. Köszöntelek titeket, fiúk, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
4: Köszönjük a meghívást.
2: Fussunk végig akkor a csoportokon. Ugye mind a 12 csoportban lezárultak már a küzdelmek, és egy 16-ot döntőt is lejátszottak tegnap este. Az A csoportot veretlenül Mexikó nyerte. Dél-Afrika pedig az első meccsen nyújtott nagyon gyenge teljesítmény ellenére tovább jutott, de azért ugye tegnap kiesett. Mexikó Zsolt meddig juthat? Ugye maximális pontot szereztek a mexikóiak. Szerinted hol lehet ennek a csapatnak a vége?
3: Hát én úgy gondolom, hogy őnekik már a nyolcad döntőben egy nagyon kemény ellenfelük lesz Ecuador személyében, és én úgy gondolom, hogy ez az ecuadori csapat ez csak most kezd el majd focizni, mert azért tudjuk, hogy az argentin válogatott után Dél-Amerikában a második helyet szerezték meg a VB-selejtezőkben, és azért legyünk őszinték, hogy nagyon sok szerencsétlenségük is volt, hogy így mondjam, az első két fordulóban, de utána azért a németek ellen megmutatták, hogy nem hiába vannak a világon, a világranglistán az első 10 csapat köz, de visszatérve Mexikóra, hát nem tudom, nekem Mexikó az első két fordulóban pici csalódást jelentett, tulajdonképpen inkább a cseh válogatott elleni második féldőjük volt az, ami azt mondom, hogy egy házi gazdához méltó játékot nyújtottak, és azért ott 3 gólt is tudtak lőni, de ismerve a latin-amerikai és a dél-amerikai csapatokat, itten a nyolcad döntőben én egy parázs mérkőzést várok, sőt, lehet, hogy picit durvább mérkőzést is, mert biztos, hogy egymásnak fognak esni, és én azt sem zárnám ki, hogy itten ilyen sárga és piros lapokkal tarkított mérkőzés elé nézünk.
2: Nézzük a B csoportot, Zsolt, másik Zsolthoz fordulok. Svájc csoport első, tovább ment még Kanada is, Bosznia, Hercegovina is. Ugye Svájcot mindig a titkos esélyesek között tartják számon, de általában nem jött ki nekik még különösebben nagy eredmény egyik nagy világversenyen se. Most ez a svájci válogatott esetleg meddig mehet? 8-ba lehetséges?
4: Valószínűnek tartom, hogy a svájci válogatott most is jól fog szerepelni, és nincs kizárva, hogy bejutnak a legjobb 8-ba, hát az nagy fegyvertény volt minden esetre, hogy ugye csoport elsők lettek, házigazda Kanadát maguk mögé tudták utasítani, jó csapatot alakítottak ki megint a Svájcban, tehát én azt hiszem, hogy Svájc megint hozni fogja a formáját, hiszen a nagy világversenyeken, elsősorban a VB-ken azért mindig jól játszanak, hát ezt igazolták idáig is. Az előzetes papírban ma szerint én a Kanadára tippeltem, hogy ők fogják megnyerni a csoportot, de a svájciak ott az utolsó mérkőzésen áthúzták a számításaikat, úgyhogy szerintem Svájcnak lesznek még jó mérkőzései a VB-n.
2: És a bosnyákok, Zsolt?
4: Bosznia már ezzel, hogy tovább jutott, nagy eredményt ért el. Most nagyon nehéz ellenfelet kaptak ugye az egyenes kiesési szakaszban az Egyesült Államok válogatottját, amely eddig jól is játszott, illetve hát minden segítséget is megkapott, úgymond, hogy tovább jusson a csoportból. Az egy nagyon kemény összecsapás lesz, de ha Jacoéknak kijön a lépés, akkor nem tartom kizártnak, hogy ott majd ők fognak ünnepelni.
2: A C csoportban Brazília és Marokkó ment tovább. Másik Zsolthoz fordulok. A brazil együttesben ugye most nincs egy olyan korszakalkotó sztárzseni, mint korábban, és sokan azt mondják, hogy lehet, hogy nem is jut ez a brazil együttes túl messzire. Ugye Japánnal fognak ma este játszani, azért ez egy komoly vízválasztó lesz.
3: Igen, ez egy nagyon komoly mérkőzés lesz, viszont azért megnézve a brazil skót mérkőzést, itt azért elég jól felébredt ez a csapat, és én emlékszek például a második féldőben más se lehetett hallani, csak Vinícius Junior szinte minden percben ezt a nevet, autó fantasztikusan játszik tényleg, nem a közkedvelt játékosaim közé tartozik, de el kell ismerni, hogy talán ebben a pillanatban ő az, aki a hátán viszi ezt a brazil válogatottat. Kicsit nyögvenyelősen kezdték ezt a VB-t, volt az a döntetlenjük Marokkó ellen, nem is játszottak valami hű, de jó, főleg ott az első féldőben. Aztán inkább azt mondom, hogy egy rutin győzelem volt Haiti válogatottja ellen, viszont a skótok ellen tényleg jók voltak. Na most mindenféleképp nagyon kemény japán ellenféllel kerültek szembe, biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz, és ahogy te is mondtad, lehet, hogy ez egy vízválasztó lesz. Lehet, hogyha itt tovább jutnak, akkor még tudják emelni a formájukat, de azért ezt ne felejtsük el, hogy kiül a kispadon Ancelotti, és egy nagyon nagy taktikus, és emlékezzünk régen a Bajnokok Ligájában is, hogy amikor célfocit kellett játszani, hogy mennyire tudott eredményre játszani, és lehet ez a brazil válogatottban is benne lesz. Biztos, hogy nagyon akarnak bizonyítani, hát az biztos, hogy nem szeretnének ők se a 16-ot döntőben kiesni.
2: A D csoportból az Egyesült Államok, Ausztrália és Paraguay került tovább, a törökök viszont nem, és érdekes, hogy az első két meccsen 62-szer lőttek a törökök, vagy fejeltek kapura, egyetlen gól nélkül, aztán a harmadik meccsen az USA ellen már azért kijött nekik a lépés, tehát már ezzel nem értek el semmit.
4: Igen, a török válogatott rengeteget próbálkozott az első két mérkőzésén, rengeteg kritikát is kaptak, hát tehát vannak ilyen mérkőzések, vannak ilyen tornák, amikor egy csapat mindent megtesz, úgymond, de semmi sem sikerül nekik. Az a rengeteg lövés közül az első két mérkőzésen pár betanál, akkor most nem arról beszélnénk, hogy Törökország mekkora csalódást okozott a világbajnokságon, hanem azt, hogy hozták a papírformát és továbbmentek. Az minden esetre dicsérendő, hogy az utolsó mérkőzésen, amikor már ugye számukra nem volt tétje az összecsapásnak, akkor le tudták győzni az USA válogatottját.
2: Az E csoporthoz érkeztünk, Németország csoport első, második elefántcsontpart, de tovább jutott a harmadik helyen végzett Ekvádor is, ami ugye a németeket győzte el utolsó mérkőzésen.
3: Hát így van, és megmondom őszintén, hogy Ekvádornak valahol örülök is, hogy tovább jutottak, mert tényleg nem tudom, hogy a német válogatott mennyit adott bele ebben az utolsó mérkőzésen, hogy volt-e bennük az, egy kicsit tartalékoljunk, ha bár a vereség soha nem jön jól, de viszont nekem az volt a legnagyobb meglepetés talán, hogy az ekvádori válogatott fizikailag mennyire a német válogatott fölé nőtt a második fél időben. Azért itten bizonyították, hogy fizikálisan nagyon föl vannak készülve, és én úgy gondolom, hogy ez a győzelem a németek ellen egy óriási löketet fog nekik adni. Hát a német válogatottnak pedig ma este Paraguay ellen mindenféleképpen muszáj egy forma javuláson, hogy menjenek át. De azért azt is szeretném leszögezni, hogy itt a húzó játékosok tényleg látszik rajtuk, hogy nincsenek még top formában. Hát Musiala majd egy évet kihagyott, Havertz nagyon sokáig sérüléssel szenvedett, Wirtz nem találta fel még úgy magát Liverpoolban, hogy kellett volna, és itt vannak még jó páran, Rüdiger is játszott, nem játszott a Real Madridban, nagyon sok vita van, hogy ki miket hol kéne használni, jobb szélsővédőként, vagy pedig mint a Bayernban a középpályán, úgyhogy azt hiszem, hogy fel van adva nekik a lecke mindenféleképpen, de azért a mentalitásukból kiadódóan én úgy érzem, hogy ma Paraguay ellenük azért meg szeretnék mutatni, hogy biztos, hogy jobban is tudnak játszani, mint akár Ekvádor és akár elefántcsontpart ellen is.
2: Az F csoportból Hollandia került tovább az első helyen, tovább ment még Japán és Svédország is, Tunézia pedig talán a VB egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta.
4: Hát igen, így utólag visszanézve nem biztos, hogy Tunéziának helye volt ezen a mostani világbajnokságon. A holland válogatott jól játszott. Japán volt talán a legerősebb ellenfelük a csoportban. Én személy szerint Japánt a legerősebb ázsiai válogatottnak tartom, és őbenük látom a meglepetést, él a meglepetés faktort, amennyiben a brazilokat le tudnák győzni, akkor szerintem ők egészen messzire is tudnának jutni. Egy hatalmas fejlődésen ment keresztül a japán válogatott az utóbbi években, barátságos mérkőzéseken egész komoly ellenfeleket győztek le, úgyhogy nekem idáig ők a VB egyik pozitív meglepetései.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Yeah.

0: Folytatjuk a beszélgetést Csizmár Zsolttal és Kazi Zsolttal, elérkeztünk a G csoporthoz. Belgium csoport első, de csak az utolsó meccsen nyújtották azt, amit valójában ugye elvárnak tőlük. Hát Irán ellen pedig nagyon sok minden összeesküdött ezen a világbajnokságon, Zsolt.
1: Hát így van, most nem szeretnék azért itt nagyon belemenni ezekben a dolgokba, de azért láthattuk, hogy itten Iránnak muszáj volt kiesnie, valahonnan föntről biztos, hogy jöttek az utasítások és a különböző direktívák. Azért legyünk őszinték, hogy ez a két elvett gól közül lehet, hogy bármely válogatottnak a világbajnokságon az egyiket biztos megadják, mert emlékezünk vissza, hogy volt még egy fantasztikus góljuk az előző mérkőzésen. Egyszerűen az, ahogy bántok velük ezekkel az utazásokkal, vízumot nem kapták meg, ide-oda kellett nekik repülni, ők azért ez kegyetlenül megviselte ezeket a játékosokat és hát a személyiséget, és én úgy gondolom, hogy tényleg egy embertelen bánásmódban részesültek, függetlenül, hogy kiről van szó, hát sajnos ebbe is a politika beleszólt ezekbe a dolgokba, de azért becsületékre legyen mondva, hogy tényleg ezek a játékosok, hogy tényleg nagyon büszkék lehetnek magukra, és a nép is büszke lehet rájuk, hogy tényleg mindent beleadtak, és hogy ott voltak a továbbjutás küszöbén. Ami a belgákat illeti, hát én az első két mérkőzésen tényleg nem sokat láttam tőlük, valahogy többet várhattunk tőlük. Az utolsó mérkőzésen igaz, hogy összejött nekik egy, azért legyünk őszinték, gyengécske Új-Zéland ellen a győzelem, de már én úgy gondolom, hogy itten a 16-ot döntőben Szenegál ellen tényleg egy nagyon kőkemény ellenfélre futottak rá, és itt megmutatkozhat tulajdonképpen, hogy ez a belga válogatott mennyire erős.
0: A H csoportban történelmet írtak a Zöldfoki szigetek válogatottja, ugye a Zöldfoki köztársaság válogatottja, ugyanis tovább kerültek a csoportból, viszont nem jutott tovább Uruguay, ami talán a VB legnagyobb csalódása.
2: Igen, hát azt hiszem, hogy nagyon kevesen voltunk, akik a világbajnokság előtt azt mondtuk volna, hogy Uruguay ebből a kvartettból nem fog tovább jutni. Hát valóban nagy csalódás, ugye nem tudták legyőzni a Zöldfoki szigeteket sem, Spanyolországtól pedig az utolsó mérkőzésen 1-0-as vereséget szenvedtek. Hát klasszis játékosok játszanak Uruguaynál, elég csak a Real csapatkapitányára gondolunk, Valverdére. Hát én azt hiszem, hogy itt a csapategységgel is problémák lehettek a dél-amerikaiaknál, hiszen az utolsó előtti csoportmérkőzésüknél már a sajtó megszellőztette, hogy Marcelo Bielsa szövetségkapitány és a játékosok között nem felhőtlen a viszony. Hát ez, ha így volt, akkor ez ki is tükröződött a pályán, nyújtott teljesítményükre, az Zöldfoki szigetek előtt pedig hát le a kalappal, hiszen történelmet írtak a srácok, mindent beleadtak, minden mérkőzésen óriásit küzdöttek. Az, hogy a spanyolok ellen még gólt sem kaptak, az egy szerintem egy csodálatos eredmény volt a számukra, úgyhogy azt hiszem, hogy abban az országban, ebben az afrikai országban még nagyon sokáig téma lesz majd a foci.
0: Új csillag született Vozinha szemében, ugye a Zöldfoki szigetek kapusának a személyében.
2: Igen, hát egy szerintem mindenki számára itt teljesen ismeretlen hálóőrről van szó, aki az első mérkőzésen kivédte az ibériaiak szemét, és hát utána a hátra maradt két csoport mérkőzésen is jó teljesítményt nyújtott, úgyhogy valóban ő most a világbajnokság egyik új sztárja.
0: Az így csoportban Franciaország, Norvégia és Szenegál került tovább. Ugye utolsó körben francia-norvég meccset láthattunk, a norvégok közül csak egy játékos volt a pályán, aki a Szenegál elleni találkozón is szerepelt, tehát abszolút tartalékosak voltak a norvégok. Kikaptak 4-1-re, de nem volt itt azért akkor a különbség a két csapat között.
1: Én is úgy gondolom, hogy nem volt. Hát Dembélének elsült a lába nagyon az első fél időben. 3 gólt is lőtt, de én úgy gondolom, hogy azért a norvégok annyira nem játszottak rosszul, viszont őnekik valahol muszáj volt pihentetni a top játékosaikat, hogy így mondjam, mert mégis azért érezték, ők is tovább jutottak, és valahol feláldozták ezt a mérkőzést, idézőjelben legyen mondva. Bármely ágra kerültek volna, így is úgyis nehéz ellenfelekkel néztek volna szembe, és akkor úgy gondolták, hogy inkább pihentetik a játékosokat, mert mégis azért kevés válogatottnak van olyan bő és minőségi kerete, mint például a francia válogatottnak, ahol ez érthető is volt. Hát a franciák pedig szárnyalnak egyenlőre, egyszerűen nem tudom, ez a Mbappé, Olise, Dembélé 3-os, ez fantasztikus, amit ebben a pillanatban nyújt, és ami a legborzasztóbb az ellenfeleik számára, hogy tényleg top formában játszanak, és ami engem lenyűgöz, hogy egy annyira könnyedén, lazán játszanak, nagyon veszélyes hármast alkotnak, az tény, és azért ebben a pillanatban talán a világbajnokság egyik esélyese is lehetnek. Persze meg kell várni itt az egyenes kiesési rendszerben, hogy fognak alakulni a dolgok. Hát Irak pedig például Iránhoz viszonyítva azért láttuk, hogy minőségbenleg sokkal gyengébb csapatról van szó. Szenegál pedig, itt is hallottunk ilyen kulissza mögötti titkokat, hogy hát azért a szálláshely, a bánásmód, ahogy velük bánnak nem csak a házigazdák, hanem a saját szövetségük is, hogy egy nagyon olcsó hotelban szállásolták el őket, ami előzőleg nem is volt úgy megbeszélve. Állítólag nincs is saját szakácsuk, hogy a játékosok a boltba járnak bevásárolni, stb. Úgyhogy nekik se könnyű az élet. Valahogy túljutottak ezen a csoporton, és hát majd most meglássuk Belgium ellen a 16-ot döntőben, hogy mennyire lesz ez elég.
0: A J csoportban Argentina mind a három mérkőzését megnyerte, tovább jutott még Ausztria és Algéria társaságában. Messi 7 egymást követő VB meccsen szerzett gólt. Messi szárnyal.
2: Igen, úgy látszik, hogy Messi olyan, mint a bor, minél idősebb, annál jobb. Hát valóban fantasztikus, amit eddig nyújtott a világbajnokságon. Hát azt hiszem, hogy messze menőleg ennek a VB-nek ő a eddig legalábbis a legnagyobb sztárja. Hát Ausztria és Algéria ugye tovább jutottak még Argentina mellett a csoportból. Kicsit érdekes mérkőzés volt az utolsó fordulóban, az a 3-3.
0: Sokáig úgy nézett, hogy az irányok jutnak majd tovább ugye 3-2-es Algéria vezetésnél.
2: Igen, hát ezt már ugye az osztrák-algériai mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy mind a két csapatnak jó lenne az X, tehát az 1-1 pont esetén mind a ketten tovább jutnának, Irán kiesne, és ugye 2-2 volt, majd a hosszabbítás első perceiben Algéria gólt szerzett, és akkor fölcsillant a remény Irán előtt, hogy hát talán mégis megtörténik az, amire vágytak ők is, illetve hát a semleges foci szurkolók egy része is, de hát aztán Ausztria kiegyenlített a legvégén. Igen, ez így történt. A csoportban Jordánia az szerintem teljesen súlytalan volt, tehát mindent összegezve ő nekik sem lett volna, azt hiszem, hogy itt a helyük ezen a világbajnokságon.
0: A K csoportot Kolumbia nyerte, és nem Portugália. Portugália második lett, Kongó a harmadik, ez a három csapat került tovább, Üzbegisztán pedig 0 ponttal fejezett.
1: Így van, és jelen pillanatban ezt a kolumbiai válogatottat én úgy érzem, hogy ha összejön nekik minden, akkor talán elég messze is eljuthatnak ezen a világbajnokságon. A látottak alapján nem meglepetés, hogy a csoport elsők lettek. A portugál válogatott pedig, ahogy láttuk, eléggé szenved, amikor már kicsit komolyabb ellenfél ellen játszanak, hogy egyszerűen nincs az a könnyed játékunk, mint például az argentinoknak. Az argentinoknál valahogy azt érzem, hogy Messi sokkal jobban be tud épülni a csapatba, valahogy jobb a hangulat is a csapaton belül, a portugáloknál pedig valami feszültség is érezhető, így kívülállóként mondva.
0: Eredménykényszer esetleg?
1: És nem tudni a Ronaldo, hogy mennyire, vagy nem merik kimondani a játékosokat, talán könnyebb lenne nélküle, nem tudom, mennyire feszélyezi ez őket, azért mondom, valahogy olyan feszültebb az egész válogatott, és ez látszott akár a kongóiak ellen is, akár a kolumbiaiak elleni mérkőzésen is. Oké, Üzbegisztánt legyőzték, de azért legyünk őszinték, Üzbegisztán itt messze a leggyengébb válogatott volt a csoportban, úgyhogy, és ezután egy portugál-horvát 16-5 döntő, hát az egy nagyon kemény mérkőzés, ez mind a kettő számára, és én nem vagyok benne biztos, hogy ebben a pillanatban nagyon esélyesebb ez a portugál válogatott.
0: És végül az elcsoport, ugye Anglia, Horvátország és Gána ment tovább. Anglia általában a világversenyeken az első meccsen jobban játszik, jól játszik, utána pedig fokozatosan esik a teljesítmény, mintha itt is ezt látnánk.
2: Pontosan, hiszen a nyitó fordulóban ugye 4-2-re megverték Horvátországot, amely az VB eddig egyik legjobb mérkőzése volt. Utána aztán szép lassan leálltak az angolok, leállt az angol gólgyártás is, ugye Gána ellen nem is sikerült betalálniuk. Panamát ugyan legyűrték, de hát az sem volt egy világra szóló teljesítmény. A horvát válogatott erejét pedig hát az mutatja, hogy vereséggel kezdték a világbajnokságot, de aztán Modricék talpra álltak, és hát ugye megnyerték, ha nem is szép játékkal, de a hátralévő mérkőzéseket megnyerték, úgyhogy ők teljesítették a tervet. Én szurkolok nekik, hogy megint jó eredményt érjenek el a világbajnokságon, bár az valószínű, hogy, hogy ezen a VB-n azért nem fognak bejutni a legjobb négy közé. Ha Portugália ellen sikeresen veszik az akadályt, akkor viszont van rá esély, hogy megint örülhet a horvát nemzet egy jó foci eredménynek.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Folytatjuk a beszélgetést Kazi Zsolttal és Csizmár Zsolttal. Ugye megkezdődött a 16-od döntő már tegnap. Kanada 1-0-ra verte Dél-Afrikát, de mi kezdjük a felső ággal. Németország Paraguay match lesz ma 22:30-kor, és ennek a mesnek a győztese játszik majd Franciaországgal vagy Svédországgal.
1: Hát igen, én a világbajnokság előtt már kicsit megnéztem ezeket az ágokat, és valahol már érződött, hogy talán Németország Franciaországgal elég korán össze fog csapni. Persze, hogy ha tovább jutnak, de én úgy gondolom, hogy talán még picit korai ez, hogy 8-a döntőben ők játszanak. Persze ezeket a mérkőzéseket előtte le is kell játszani. Én először is kíváncsi leszek a német válogatottra, hogy mennyit tud fejlődni erre a mérkőzésre. Habár én Paraguayt nem érzem azon a szintén, amilyen például az ekvádori válogatott, vagy akár az elefántcsontparti, de hát egy mérkőzésről van szó, sose tudjuk, itt most már nagyon komolyra kell venni a dolgokat. A svéd válogatottat pedig picit nem tudom hova tenni. Volt egy gyengécske Tunézia ellen, de akkor is egy jó mérkőzésük, ahol nyertek 5-1-re. Kikaptak Hollandiától 5-1-re, bár úgy érzem, hogy az azért nem volt reális eredmény, mert a holland kapus tényleg kivette a svéd válogatottnak a szemét, voltak ott azért helyzetek, a holland részről pedig szinte minden helyzet majdnem, hogy bement, és viszont aztán még egy jó japán válogatott ellen egy kemény döntetlent játszottak, azért mondom, hogy van ilyen is, olyan is a játékukban, és meglássuk, ez a francia-svéd párharc mindenféleképp egy érdekes párharc lesz. Jelen pillanatban persze mindenki, szinte 10-ből 10 ember azt mondaná, hogy Franciaország tovább jut, valahol tényleg esélyesebbek, tényleg jó formában vannak, sok gólt lőnek, szárnyalnak, nem mondom, meglássuk, hogy ez a kiesési szakaszban, hogy ki hogy fog teljesíteni, de hát mindenféleképpen én személy szerint egy német-francia 8-ad döntőt várok.
0: Kanada tegnap győzte Dél-Afrikát 1-0-ra, és várja a Hollandia-Marokkó meccsnek a győztesét. Ez a Holland-Marokkó is egy elég nagy derbi 16-ad döntőben.
2: Hát ez egy brutál kemény mérkőzés lesz. Meglátásom szerint Marokkó jelen pillanatban a legjobb, legerősebb afrikai válogatott, és biztos, hogy nagyon kemény ellenfelei lesznek a holland csapatnak. Hát Kanada ugye azzal megnehezítette a saját dolgát, hogy az utolsó csoportmérkőzésen kikaptak odahaza Svájctól, így ők most az egyenes kieséses szakaszt már nem hazai földön kezdhették, hanem Los Angelesben játszottak Dél-Afrika ellen. Hát dél-afrikaiak elrontották azért a kanadaiak játékát, akik nem tudták azt a gyors játékot játszani, amit eddig láttunk tőlük, de hát aztán azért a minőség a végén kijött, azért jobb játékosok jobb játszanak Kanadában, nagyobb klubokban, és hát a végén a bírói ráadásban sikerült is nekik megszerezni a győzelmet jelentő gólt. Hát szerintem a holland-marokkó mérkőzés győztese az mindenféleképpen esélyes lesz Kanada ellen.
0: Következő párosítások Portugália, Horvátország és Spanyolország, Ausztria. Itt a spanyol továbbjutás hát majdnem borítékolható, bár azért nem mondjunk ilyet előre, de sokkal esélyesebbek, mint az osztrákok. Viszont a portugál-horvát egy teljesen 3 esélyes meccs.
1: Portugál-horvát így van egy 50-50 százalék jelen pillanatban, és azért a portugáloknak biztos, hogy nagyon nehéz lesz ez a horvát válogatott ellen. Tudjuk, hogy nemzetileg is ők mennyire most együtt lesz szinte az egész nemzet, és hogy mennyi támogatást fognak kapni a szurkolóiktól, és ismerve a horvát válogatottnak a mentalitását már itten, most már jó pár világbajnokságra visszamenőleg, hogy ők az életüket fogják adni azért, hogy Ronaldóikat kiüssék, úgyhogy a portugáloknak tényleg nagyon kemény lesz. Jelen pillanatban nem is tudnák itt esélyt latolgatni, ahogy te is mondtad, egy maximálisan 3 esélyes mérkőzés. Engem azt se lepne meg, hogyha akár hosszabbításokig, vagy akár büntetőkig is elmenne ez a mérkőzés. Hát papíron mindenféleképp a spanyol válogatott esélyebb az osztrák ellen, de azért egy pici óvatosságra tinteném a spanyolokat, mert azért Ralf Rangnick azért egy öreg róka, és eléggé taktikailag fel tudja készíteni a csapatait, úgyhogy azért annyira nem írnám le még ezt az osztrák csapatot, mert azért van ebben minőség. Picit én úgy gondolom, hogy a csoportmérkőzések alatt is a picit bátrabbak lettek volna Argentina ellen, hogy talán-talán egy döntetlen közeli eredményt el tudtak volna érni. Igaz, volt egy bolondos mérkőzésük Algéria ellen, egy nagyon nyitott mérkőzés, de na, mondjuk azt, hogy Spanyolország tovább jut, mindenféleképpen egy parázs nyolcad döntőt fogunk látni, akár Portugália, akár Horvátország személyében.
0: A következő párosítások Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina és Belgium-Szenegál, ugye a két győztes fog majd megütközni.
2: Hát nagyon nehéz dolguk lesz a bosnyákoknak, ha tovább akarnak jutni. Nem csak azért, mert ugye az USA-ban játsszák ezt a mérkőzést, hanem jó az amerikai válogatott, tehát azért ez a csapat jó, össze van rakva, jó klubokban játszanak, gyorsak, agresszívak, széleken bontanak, tehát alaposan fel lesz adva a bosnyákok számára, de hát viszont akár csak a horvátoknál, őnáluk is azért a nemzeti öntudat az elég magas szinten van, tehát biztos, hogy mindent bele fognak adni, rengeteg szurkoló is kint van, bosnyák szurkoló is kint van az USA-ban, tehát ők se lesznek azért teljesen magukra hagyatva. A másik ágon, hát ott Szenegált érzem esélyesebbnek. Én szerintem Szenegál nem hiába játszotta a legutóbbi Afrika kupa döntőjét, tehát ők Marokkó mellett a legerősebb válogatottnak számítanak a fekete kontinensen. Én ott az ő továbbításukat várom mindenféleképpen, és számomra nem lenne meglepetés, hogyha itt végül is Szenegál jutna majd a legmesszebbre.
0: Ma 19 órakor Brazília-Japánnal játszik, ez is egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, a győztes pedig az Elefántcsontpart Norvégia meccs jobbikával találkozik. Meddig evezhetnek a norvég szurkolók?
1: Hú, hát ez egy jó kérdés, hát nem tudom. Lehet, hogy még ezt,
0: jó sokáig?
1: Ezt a kört, hogy átevezik, hogy így mondjam, de azért Elefántcsontpart egy jó csapat. A németek ellen is azért látszott, hogy fizikálisan is jó, technikailag is látszik, hogy mennyit fejlő, kőkemény mérkőzés lesz. Abba biztos vagyok. Na mostan itt a norvégoknak volt egy hasonló mérkőzésük már a csoportokban, a Szenegál ellen, egy nagyon nyitott mérkőzés, és talán a VB legjobb öt mérkőzése közé tenném jelen pillanatban, csoportküzdelmek alatt egy teljesen nyitott mérkőzés. Meglássuk, hogy most mennyire jött jól ez a pihenés a norvég játékosoknak. Ez egy nagyon kemény ág. Brazil válogatott, lehet, hogy tulajdonképpen esélyesebbnek tartsuk őket Japán ellen, de tudjuk, hogy azért a japánok mennyire fegyelmezettek, mennyire csapatként egyként tudnak működni. Biztos, hogy meg fogják nehezíteni a braziloknak a dolgát, és hát talán azt mondom, hogy a picivel is Brazíliát tartom esélyesebbnek, de itt az Elefántcsontpart Norvégia mérkőzésen, hát nem tudom, ez jelen pillanatban nekem egy három esélyes mérkőzés, úgyhogy majd lehet, hogy kicsit a szerencse is kell hozzá, sőt nagyon is, úgyhogy majd meglássuk, de egy nagyon kemény ágról van szó, az biztos.
0: Maradt még három águnk, három dupla mérkőzés, úgyhogy röviden kérném csak a válaszokat, mert nagyon szorít bennünket a műsoridő. Mexikó, Ekvádor és Anglia, Kongó.
2: A Mexikó, Ekvádor az egy tipikus latin-amerikai derbi lesz, ott egy nagyon picit talán Mexikót érzem esélyesebbnek. A másik párosítás, Anglia-Kongó, hát ott meglepetés lenne, hogyha a nem Anglia jutna tovább, úgyhogy tehát ez a két csapatot várom mindenféleképp, hogy menjenek tovább, utána pedig hát az már egy igazi kiki meccs lesz.
0: Argentina zöldfoki szigetek és Ausztrália Egyiptom, hát Argentinának nem tűnik úgy, hogy nehéz dolga lenne.
1: Hát valahol mondhassuk is, hogy őnek itt tulajdonképpen egész a negyed döntőig most nyitva az út. Nem érzem azt, hogy a zöldfoki szigetek itt most már bírnának bármit, és nagyon egyben van ez az argentin csapat. Látszik rajtuk, Messi top formában van, úgyhogy nem látom esélyt annak, hogy persze labdarúgásban minden előfordulhat, hogy a zöldfoki szigetek itten meglepetést tudnának csinálni. Hát az Ausztrál-Egyiptom mérkőzés pedig nem épp egy attraktív, van hangzó mérkőzésnek tűnik, lehet attól, hogy jobb lesz. Talán Argentina, Egyiptom nyolcad döntőt várok.
0: És végül Svájc, Algéria és Kolumbia, Gána. Tehát a két győztes fog majd találkozni.
2: Számomra Kolumbia az egyik titkos favorit, titkos esélyes a világbajnokságon, tehát én azt várom, hogy ők tovább lépjenek mindenféleképpen. Gána ellen a Svájc-Algíria, hát összecsapás az nyíltnak tűnik, talán azért a svájciakat valamennyire esélyesebbnek vélem, de úgy gondolom, hogy ezen az ágon Kolumbia lesz a befutó.
0: Tudnánk még nagyon sokat beszélni a foci VB-ről, de hát a műsoridőnk ugye véges is lejárt. Kazi Zsolt és Csizmár Zsolt, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy szakértettetek.
2: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen.
0: Tisztelt hallgatóknak köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Jövő hétfőn megszokott sportműsorunk jelentkezik majd. Viszontlátásra.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért.
4: A takarékos melegségért.
5: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
6: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.

0: ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: És a mai Pannon Presszó végéhez érkeztünk. Megköszönjük figyelmeteket, aki itt volt veletek, az a csodálatos Nagy Viktor volt ma, és aki jobbnál jobb zenéket pörgette, és megengedte, hogy kimenjünk az éterbe, és tudjunk beszélgetni. Úgyhogy köszönjük, Viktor. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy felemelted ezt a mai műsort. A műsorvezető Rúzsa Edina voltam. Vigyázzatok magatokra, fogyasszatok sok folyadékot ebben a hőségben, és ha csak tehetitek, legyetek benn, főleg a legmelegebb órákban, bár most már reggeltől estig meleg van és hőség, viszont a talán kicsit jó hír, hogy szerdán érkezhet a frissítő csapadék, az már a kevésbé jó hír, hogy viharokkal és zivatarokkal, és a hőmérséklet egyelőre szerdán nem hűl le, ahogy nézem az előrejelzés, csupán talán csütörtökön. Aki viszont valamilyen betegséggel küzd, főként például a migrénesek, azoknak kitartást. Holnap pedig Regina számít a figyelmetekre itt a Presszóban 8 és 14 óra között. Szép délutánt mindenkinek, sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó intézkedés csomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnök sajtószolgálata egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról, csupán annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Megnövekedett forgalomra, extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet

0: Hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSZ szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Már több mint 1300 halálos áldozata van a nagy hőségnek Európában, közölte a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet hozzátette, június 21-e, azaz alig több mint egy hét alatt haltak meg ennyien az óriási meleg miatt. Több helyen a 40 Celsius fokot is meghaladja a hőmérséklet. Németországban, Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon is rekordok dőltek meg. A WHO szerint az európai otthonokat, iskolákat és munkahelyeket nem az ilyen magas hőmérsékletekhez alakították ki, ezért is okoz ennyire súlyos problémákat a forróság az öreg kontinensen. Már vasárnap, azaz tegnap közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Moja Srednja Škola portálon. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, kivéve a zenei és balett iskolákat, ahol július 1-én és 2-án van az iratkozás. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát.
1: Sport.
0: Ma két újabb mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a nyolcaddöntőbe. A világbajnokság kieséses szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11-es párbaj dönt a továbbjutásról.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén ma egész nap napsütéses meleg idő lesz, a csúcshőmérséklet pedig elérheti akár a 40 fokot is.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedés csomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnöki sajtószolgálat egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról, csak annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Dr. Pásztor Bálint levelet írt az új magyarság politikáért felelős helyettes államtitkárnak, amelyet a közösségi oldalán is közzétett. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke gratulált Kollai Istvánnak a kinevezéshez és jó kívánságait fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar közösségek ügye nemzetpolitikai felelősséget, személyes figyelmet és folyamatos párbeszédet igényel. A levélben kitért arra is, hogy a vajdasági magyar közösség számára kiemelten fontos a magyar kormányzati együttműködés. A VMS elnöke azt írta, bízom benne, hogy kinevezése újabb lehetőséget teremt arra, hogy ezt a több évtizedes munkát közösen folytassuk, és a vajdasági magyarságot érintő legfontosabb kérdésekről a közeljövőben személyesen is egyeztethessünk. Végül dr. Pásztor Bálint meghívta a helyettes államtitkárt Vajdaságba, hogy személyesen is megismerkedjen a közösség intézményeivel és munkájával. A Pásztor István Alapítvány újabb támogatásokról döntött, júniusban összesen 1.513.000

0: dinár, vagyis közel 13 ezer euró segítség érkezik. Az összeg közel 60%-a ismét a beteg gyermekeknek lett megítélve, írja a közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A támogatás egészségügyi és egzisztenciális nehézségekkel küzdőknek, súlyosan beteg gyermekeknek és fiatal tehetségeknek nyújt segítséget ebben a pályázati körben. Az alapítvány 2025. augusztusa óta már összesen 249.800 euró értékben segített. Az alapítvány igazgatóbizottsága július végén is ülésezni fog, a pályázás egyszerű, pályázzanak, zárja bejegyzését a VMS elnöke. Egy férfi holttestét találták meg a rendőrök a nagybecskereki Pescara fürdőhelyen. A nagybecskereki rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a holttest már bomlásnak indult állapotban volt. Az elhunyt személyazonossága és a halál oka egyelőre nem ismert. Az illetékesek elrendelték a boncolást, amelyet az Újvidéki Igazságügyi Orvostanintézetben végeznek el. SMS csalásra figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A hamis SMS-ek tartozást emlegetnek és végrehajtási eljárásokkal, valamint az áramellátás leállításával fenyegetőznek. Arra kérik a polgárokat, hogy ne dőljenek be ezeknek a gyanús linkeket tartalmazó üzeneteknek, és különösen fontos, hogy ne adják meg az adataikat. Hozzátették, az apps nem küld SMS-eket a tartozások egyenlegéről. A csalást egyébként időben bejelentették a belügyminisztériumnak és a csúcstechnológiai bűnözés elleni ügyészségnek.
1: Sport.
0: Ma újabb mérkőzésekkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a nyolcaddöntőbe. A világbajnokság kieséses szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11-es párbaj dönt a továbbjutásról.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos meleg idő, a csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is elérheti.
2: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
2: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Készen állsz?
1: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: Nota!

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Híradó. Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedés csomagot. Véget ért a 4 napos dombos feszt, és ma újabb 2 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. Hajnalban lesz egy harmadik is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Napok óta tart a tikkasztó hőség egész Vajdaságban. A hőmérő higanyszála éjszakánként sem süllyedt 30 fok alá. Ma valamivel délelőtt 10 óra után a legtöbb településen már a 35 fokot is meghaladták az értékek. A meteorológusok szerint szerdán érkezhetnek meg a felfrissülést hozó viharfelhők. Az időjósok szerint a hőmérséklet egész júliusban 30 fok körül fog mozogni. Balázs Zita beszámolója.
10: Hétfőn tetőzött a rekkenő hőség Vajdaságban. Már a reggeli órákban 30 fokot mértek a hőmérők. Az előrejelzések szerint szerdáig marad a kánikula, amikor egy átmeneti lehűlés és csapadék frissítheti fel a levegőt. A szakemberek felhívják az emberek figyelmét, hogy ilyen melegben különösen figyeljenek a folyadékbevitelre. Lengyel Erzsébet.
11: Én Ausztráliából jöttem, és nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyon meleg van, de most nálunk éppen az a hűvösebb időszak van, és itt viszont bejött ez a nagy meleg, amit kicsit nehezen viselek el, mert már igazán benne vagyok a klimaxban. Melegség a nyakban mindenfele. No, a lényeg az, hogy én imádom a nyarat, nem baj, kibírjuk ezt a pár napot, és minden szuper lesz.
10: Az elmúlt napokban az éjszakai órákban is a megszokottnál jóval melegebb volt. Szlobodán Sarú szerint azonban az idei időjárás teljesen megfelel az évszaknak, sőt, elmondása szerint korábban ennél jóval nagyobb hőséget is megtapasztalt. A lehűlést ugyanakkor ő is várja. A hőség mindig nagy. Én már idősebb vagyok, így emlékszem még melegebb nappalokra és éjszakákra is, és így tovább. Ez most egy kicsit nehezebb, mert feje tetejére állt a világ, ezért a szervezetünk is érzékenyebb. De azt gondolom, hogy talán az

0: elmúlt néhány napban túl sokszor léptük át a magas hőmérsékleteket, még az éjszakai órákban is. Úgy hallottam, hogy ezen az éjszakán is 33 fok volt a városban. A kánikulát nem csak az idősek viselik nehezen, hanem a fiatalok is. Varga Éva szerint ebben a nagy melegben a legnagyobb fejtörést az öltözködés okozza. Az illetékesek azt ajánlják, hogy ilyenkor minél többet tartózkodjunk hűvös, klimatizált helyiségekben. Amennyiben azonban elkerülhetetlen, hogy utcára menjünk, viseljünk minél lengébb, természetes anyagból készült ruhákat.
1: Nagyon nehezen viselhető, nem sokat segít sokszor a víz sem, meg nagyon nehezen tudok felöltözni és mibe felöltözni, mert ilyenkor lehetetlen kibírni így kint, de lehetne kicsit hidegebb is.
2: Hogy próbálod meg mégis elviselni? Van esetleg valami kis praktikád, amit ilyenkor bevetsz?
1: Nincs nagyon, esetleg a legyező, vagy ha van medence valamelyik ismerősömnek, akkor szívesen ellátogatok ilyenkor.
0: A kánikula miatti vörös riasztás kedden éjszakáig van érvényben Szerbiában. Szerdától a hőség miatti figyelmeztetés narancssárgára csökkentik, és egyúttal életbe lép a viharok miatti citromsárga riasztás. A hőmérséklet a következő napokban akár 10 fokkal is visszaeshet.
3: Megnövekedett forgalomra és extrém hőségre figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a nap legmelegebb óráiban a hőmérséklet elérheti a 40 fokot is, lehetőség szerint ekkor ne induljanak útnak az autósok. Akiknek mégis vezetniük kell, azt javasolják, hogy rendszeresen tartsanak pihenőt, így elkerülhető a jármű túlmelegedése. Az AMSZ szerint a rendkívüli hőségben gyakoribbak a műszaki meghibásodások, amelyek különösen az autópályákon jelenthetnek veszélyt, mivel ott nehezebb biztonságosan félreállni. Európa szinte teljes területét rendkívüli hullám sújtja. Több országban megdőltek az eddigi júniusi melegrekordok, a hatóságok pedig folyamatosan figyelmeztetik a lakosságot a hőség veszélyeire. Vajtai Viktória beszámolója.
4: A meteorológusok szerint a hőhullámot egy hőkupola idézte elő, ami egy olyan erős magasnyomású légköri képződmény, mely csapdába ejti a forró levegőt. Ehhez Észak-Afrika felől rendkívül meleg légtömegek érkeznek, miközben alig alakulnak ki olyan frontok, amelyek lehűlést hozhatnának. A szakemberek szerint a klímaváltozás következtében az ilyen extrém hőhullámok egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. A legsúlyosabb helyzet továbbra is Franciaországban van. Az ország nagy részén vörös hőségriasztás van érvényben, akár 40-től 43 fokot is mérhetnek. A rendkívüli meleg miatt több mint 1000 halálesetet regisztráltak, főként az idősek körében. A hatóságok hűtőhelyiségeket nyitottak meg, betiltották a közterületi alkoholfogyasztást, valamint a Louvre és az Eiffel torony is a megszokottnál korábban zár. Spanyolországban és Portugáliában helyenként a 44-45 fokot is megközelítette a hőmérséklet. Emiatt rendkívül magas az erdőtüze kialakulásának veszélye. Olaszország több tartományában korlátozták a szabadtéri munkavégzést a déli órákban, a mentőszolgálatok pedig jelentősen több riasztást kapnak kiszáradás és hőguta miatt. Az Egyesült Királyságban szintén rekordok dőltek meg. Több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A londoni Victoria and Albert Múzeum több emeleti kiállító terét szintén idéglenesen bezárták a rendkívüli meleg miatt, de a közlekedés sem működik zavartalanul. A Brit Vasút Társaság sebességkorlátozásokat vezetett be a sínek túlmelegedése miatt, míg az Eurostar több London és Párizs közötti járatot is törölt az extrém időjárásra hivatkozva. A hőhullám Közép-Európát sem kíméli. Németországban, Csehországban és Lengyelországban is több helyen meghaladta 40 fokot a hőmérséklet. Az utak burkolata megsérült, fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, egyes térségekben pedig tüzek is kialakultak. Magyarországon a forróság miatt hőségriasztást rendeltek el, és csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét a Dunavíz hőmérséklete miatt. Budapesten a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 idéglenes vízosztót is üzembe helyeztek. Szerbiában több helyen vörös riasztás van érvényben. Az ország számos részén 38-40 fok közötti maximumokra számíthatnak. Vajdaságban is forró, száraz idő uralkodik. A városokban a beton és az aszfalt tovább növeli a hőérzetet. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a legmelegebb időszakban mindenki kerülje a fizikai megterhelést, fogyasszon elegendő folyadékot, és lehetőség szerint hűvös helyen tartózkodjon.
3: Alekszandar Vučić ma 18 órakor ismerteti az állampolgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedés csomagot. A szerb köztársasági elnök a bejelentést a Szerbia palota épületében tartja. Az elnöki sajtószolgálat egyelőre nem közölt részleteket a csomag tartalmáról. Csupán annyit, hogy az új intézkedések célja a polgárok életkörülményeinek és életszínvonalának javítása. Dr. Pásztor Bálint levelet írt az új magyarság politikáért felelős helyettes államtitkárnak, amelyet a közösségi oldalán is közzétett. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke gratulált Kollai Istvánnak a kinevezéséhez és jó kívánságait fejezte ki. Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar közösségek ügye nemzetpolitikai felelősséget, személyes figyelmet és folyamatos párbeszédet igényel. A levélben kitért arra is, hogy a vajdasági magyar közösség számára kiemelten fontos a magyar kormányzati együttműködés. A VMS elnöke azt írta, bízom benne, hogy kinevezése újabb lehetőséget teremt arra, hogy ezt a több évtizedes munkát közösen folytassuk, és a vajdasági magyarságot érintő legfontosabb kérdésekről a közeljövőben személyesen is egyeztethessünk. Végül dr. Pásztor Bálint meghívta a helyettes államtitkárt Vajdaságba, hogy személyesen is megismerkedjen a közösség intézményeivel és munkájával. A Pásztor István Alapítvány újabb támogatásokról döntött. Júniusban összesen 1.513.000 dinár, vagyis közel 13.000 euró segítség érkezik. Az összeg közel 60%-a ismét a beteg gyermekeknek lett megítélve, írja a közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A támogatás egészségügyi és egzisztenciális nehézségekkel küzdőknek, súlyosan beteg gyermekeknek és fiatal tehetségeknek nyújt segítséget ebben a pályázati körben. Az alapítvány 2025. augusztusa óta már összesen 249.800 euró értékben segített. Az alapítvány igazgatóbizottsága július végén is ülésezni fog, a pályázás egyszerű, pályázzanak, zárja bejegyzését a VMS elnöke. Véget ért a négy napos Dombos Fest, amely idén is gazdag zenei, kulturális és művészeti programkínálattal várta a látogatókat. Az árónapon több színes program szórakoztatta a közönséget, többek között Dejan Savin kiállítás megnyitója, majd a Csizmadi Anna trió koncertje, míg a nagy színpadon Ferenci György és az első pesti Rackák adott koncertet. Halász Zoltán és Rózsa Krisztina riportja.
5: A fesztivál jó alapot teremt a kapcsolatépítésre, hiszen a közös élmények, a kötetlen beszélgetések közelebb hozzák egymáshoz a résztvevőket. Dudás Emil csaposként dolgozott a fesztiválon.
6: A négy nap alatt rengeteg új emberrel meg tudok ismerkedni, és rengeteg olyan különböző személyiséggel, akik egyszer nagyon jól jönnek abból a szempontból, hogy kapcsolatépítés szempontjából, valamint ismerkedés, rengeteg barátot tudok így szerezni.
5: Zolnai Sára Jászberényből érkezett a fesztiválra, egy workshopot is tartott a népzene rejtelmeiről és az énektanításról.
7: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hiánypótló fesztivál, mert egyrészt nagyon gyönyörű táj van, nagyon szép a természetes keretenek, és egyre több ilyen fesztivált érdemes volna csinálni, főleg úgy, hogy ilyen kisebbségben, vagy hogy ugye itt nem tudom milyen arányban élnek magyarok, de biztos vagyok benne, hogy egy identitás képző és formáló hangulata is van ennek.
5: A nagy színpadon Ferenci György és az első pesti Rackák koncertezett, a magyar népzene, a magyar költők verseinek megzenésítése és az amerikai rock and roll segítségével keresik a különböző kultúrák közös kapcsolódási pontjait.
8: Ami hat ránk, meg ami bejön, meg amit szeretünk, azt muzsikáljuk el utána. De mi vagyunk mi. Tehát mi azok az emberek vagyunk, akik az általuk szeretett muzsikák összessége. Ezek vagyunk mi.
5: A fesztivál különleges hangulatát a löszvarázs adja, amely a rendezvény egyik leglátványosabb eleme. A fényfestészet a löszfalra vetített vizuális elemekkel teremt varázslatos atmoszférát. A szervezők a zárónapon is sokszínű programkínálattal készültek, amelyek nagy számban vonzották a közönséget a helyszínekre.
3: Sport. Ma újabb két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kiesése szakasza. A legjobb 32 között 19 órától Brazília-Japán ellen lép pályára Houstonban, míg 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal mérkőzik meg Bostonban. A hajnali órákban Hollandia és Marokkó csap össze 3 órakor a Monterrey stadionban. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a győztesek pedig bejutnak a nyolcad döntőbe. A világbajnokság kiesése szakaszában döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén 11 egyes párbaj dönt a továbbjutásról. A kishegyesi Világos Adrianna a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémántliga versenyen. A legjobb dobása 63 méter 83 centiméter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A győzelmet a kínai Yan Cui szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Haruka Kitaguchi végzett. A párizsi második helyért a vajdasági atléta 7 pontot szerzett, amellyel feljött a Gyémántliga összesített rangsorának második helyére. 4 verseny után 19 ponton áll, míg az élovas Yichi Yan maximális 24 ponttal vezeti a mezőnyt. A második helyezésért Világos Adrianna 6000 dolláros pénzdíjban részesült. A pontos idő 16 óra 13 perc.
9: Időjárás.
10: Napok óta tart a tikkasztó hőség egész Vajdaságban. A meteorológusok szerint szerdán érkezhetnek meg a felfrissülést hozó viharfelhők, viszont egész júliusban 30 fok körül fog mozogni a hőmérséklet, ami a mai napot illeti, a csúcsérték eléri a 40 Celsius fokot.
11: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak. Bannon Rádió.
9: Programajánló.
10: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
12: Média támogató a Pannon RTV.
9: Reklám.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk! Nordend, Szabadka! 024 561 112 www.nordend.rs.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
17: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
18: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
17: A Pannon Rádióban.

0: Best of Csillaghullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Hey everyone, this is Duncan Lawrence.
2: Csillaghullás.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
4: Hey, we are Vice Zone and you're listening to our track. Would you love me?

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.

0: A kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
0: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Panna Rádióban.
1: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Panna Rádióban.
2: Hey guys, I'm Kygo with Zach Abel.
3: Hello, my name is Zach Abel.
4: Csillag, csillag, csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Hello, I am Mom's Orhan.
10: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: a legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entei Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Best of Csilla Kullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 91.5 Pannon Rádióban.
1: Hi, this is Ed from Shocks. You're listening to our song.
2: Chilla, chilla, chilla.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazd...
0: Programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Best of Csillagullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Hi, I'm Ellie Goulding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: Csillagullás.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.
0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: 5 perces pihenőt, ezzel csökkentve a fáradtság okozta balesetek kockázatát. 2025. júniusában, júliusában és augusztusában összesen 128 ember vesztette életét, míg mintegy 5600-an megsérültek közúti balesetekben Szerbiában. Székelykeve telepítésének 140 éves évfordulóját ünnepelte a bukovinai székely közösség. Őseik 1883-ban érkeztek az Alduna mentére, de az áradások miatt 3 év múlva, 1886-ban alapították meg a mai települést. Eljeles jubileum alkalmából egy újabb székelykaput avattak. Az ünnepség szentmisével kezdődött, majd a tájháznál folytatódott. Kísérő rendezvényeként a székelykevei és kevevári szakkörök munkáiból nyílt alkalmi kiállítás. Véget ért a 4 napos Dombos Fest, amely idén is gazdag zenei, kulturális és művészeti program kínálattal várta a látogatókat. A záró napon több színes program szórakoztatta a közönséget, többek között Dejan Savin kiállítás megnyitója, majd a Csizmadia Anna trió koncertje, míg a nagy színpadon Ferenci György és az első pesti Rackák adott koncertet.
1: 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: and have some fun.
1: Dig.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Pannon Rádió. Rólad szól.
1: Maluma, baby. J Balvin. Colombia.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Panorádió. Neked szól.
1: High, so high, so high.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Juhe Jan Jársz, Panorádió 91.5.
2: Szabi, és itt a rádió?